Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tussi, MDMA,

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Szó.

kedvenc dalait, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Szabi. Szabi. És itt a rádió? Rákó.

0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 91.5. A jó választás.
1: Escucha el ritmo.

0: apa kezdődik, apa kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is. Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul.
3: 91. A reggeli legjobb pillanataiból.
4: Nézzük meg, hogy különböző országoknak melyek a legjobb süteményei, amiket így mi is ismerünk. És én rögtön találtam egy mexikói dolgot, amit fogalmam sincs, hogy hogy kell mondani. Itt most kérjük a segítségeteket, mert ez a mi környékünkön van, ezt egy csomó ember ismeri. Nagyon sokszor úgy olyan érzésem volt, hogy én nem tudom egyedül. Tavaly jöttünk haza Fruskagorára, megálltunk valahol, már nem emlékszem hol, és én akkor láttam ezt először. Úgy írják, hogy trash, let's hash.
5: Triletje, ezt így mondják.
4: Igen?
5: Igen, nálunk.
4: Nálunk így mondják. Uh-huh. De biztos, hogy ennek van valami, ez spanyolul kéne mondani, ez a tres lecs, vagy
5: és
4: nem tudom.
5: Mindig az volt az elképzelésem, ez egy ilyen hagyományos, ilyen itteni.
4: De nem. Igen, trilecs. És annyira, hogy mikor mondtam, hogy én nekem fogalmam sincs, hogy ez micsoda, akkor nekem így a haverom vett egy trilecsés fagyit is, meg trilecsés süteményt is, hogy ezt kóstolod meg ezet. És különben ez nagyon finom. Ez nagyon finom. Én utána néztem, biztos, hogy nagyon sok
5: mindenki. Dél-Amerika, azt mondtad?
4: Mexikó.
5: Mexikó, akkor spanyol nyelvet választom. Spanyol nyelvet, igen. Rövidesen bejátszok
4: nektek. Ja, majd megnézed a Google-in, hogy mit
5: igen,
4: mond.
5: Igen, tres.
4: Let's hash. Így kell.
5: Na nézzük, hangerőt fő.
4: Na nézzük, hogy kell mondani.
5: Lefordított egyébként, hogy három tej.
4: Igen, ez a lényeg.
5: Várjál.
6: Tres leches.
5: Tres leches.
4: Tres leches.
5: Maradok a triletjénél.
4: Triletje jó.
5: Nagyon finom, triletje. Nagyon finom. Ezt tudod, hogy hol fedeztem fel? Amikor mentünk a Tarára, igen. Ugye oda, hát a te is gyakran jársz, meg ott együtt is voltunk már, meg minden, aha. És van a legendás kis...
4: Micsoda? Ja, házikó, nem?
5: Házikó Adrínán, és igen. Mellette az étterem.
4: Van.
5: És ott tettem először ilyet igazából, igen. Fantasztikusan finom. Meg hát azóta most már más és többek között magyar kanizsán. Az a jó benne, hogy...
4: Igen, Anett írja, hogy két hete ettek ilyet.
5: Nem annyira brutál... Ilyen tömény.
4: Nem édes.
5: De közben meg pont annyira édes, hogy azért úgy ellátja azt a hiányfaktor, tudod, hogy akkor vagy betölti azt a hiányérzetet, amit te az édességgel pótolnál. Hát igen, és nagyon finom, mondják, hogy tetszik, hogy ilyen szaftos, ilyen jaj, de jó, nagyon jó.
4: Nagyon jó cucc. Hát ugye azt mondják, hogy ennek a süteménynek a lényege ugye a tej, a sűrített tej, meg a habtejszín. Ugye ez, tehát hogy a tej, sűrített tej és habtejszín. És akkor ez a három adja meg neki ezt az alapot. Szóval igen, ez egy jó. Szóval egyezünk a mexikóiakkal, mert ez egy tök jó dolog. Abszolút teljesen jó. Ugye a másik dolog az pedig az, hogy Amerikában megy ez a palacsinta, ami most mennyire éppen amerikai, vagy mennyire kanadai, én sosem tudtam eldönteni, de tény, hogy hozzánk pár éve bejöttek ezek az amerikai palacsinták, és meg kell mondani, azért ezek nagyon jók.
5: Nagyon
4: én
5: jó.
4: A mai napig nem tudom, hogy ezeket hogy csinálják. Mitől lesz ez vastag, és ennyire puha?
5: Többet, hát jó, megpakolod.
4: Hát többet egymásra raknak. Eredetileg ez csak úgy megy, hogy tudod, egymásra raksz egy 4-et, 5-öt, 6-ot, és nyakon öntöd, mint az állat juhalsziruppal.
5: Igen, hát szerintem simán kihozhatok. Nem tudom, hogy mennyire különbözik a tészta összetétele, de hogy ez a klasszikus palacsinta tészta, amit mi használunk, hogyha most abból te belocsolsz a tepsibe, tudod, egy jó adagot, hogy vastag legyen, hogy az tud-e akkor ilyet produkálni.
4: Nem, tudod miért? Azért nem, mert hogy én akkor kitaláltam én saját hülye eszemmel, hogy akkor az van, hogy kicsit egy sűrűbbre keverem, tudod, mert akkor meg tudod csinálni azt, hogy ott maradjon, tudod, a serpenyő közepén nem folyik szét. Hát persze, csak az tömör lesz, tudod, az a baj vele. Az olyan lesz, mint egy nagyon vastag.
5: Úgy megfelelően.
4: Átsül. De tudod, ettem olyat, ahogy én szoktam mondani, káó igazi, és az viszont az olyan kis fluffy, könnyű, puha, ilyen lukacsos szerkezetű, finom, könnyű, hát az enyém az nem olyan. Úgyhogy, meg a juhalszirup, nézd, mi egyszer vettünk juhalszirupot, az nálunk be lehet szerezni, szó se róla. Nem, jellemzően nincs a vajdasági háztartásokban juhalszirup, meg hát nem is tudjuk ezt a palacsintát elkészíteni, ettől függetlenül nekem volt alkalma ilyet enni. Amúgy nem rossz. Uh-huh. Hát nem, finom. Te ettél ilyet?
5: Juhalszirupa kimondottan nem, ugye, tehát ami ott létezik a palacsintázó nálunk, ahol ilyet is árulnak, ott aztán tényleg csodálatosabb, uh-huh. Csodálatosabb megoldások vannak, de ott mindig valami más feltét kerül.
4: Hát igen.
5: Úgyhogy... Anyag, massza, kenyűcs,
4: igen.
5: A palacsintába.
4: Úgyhogy ez igazából jó. Igazából jó.
5: De a juharszirup, én nem is tudom, hogy ettem egyáltalán a juharszirupot. Uh-huh. Szokott lenni a Lidiéknél ilyen amerikai hetek, amerikai napok.
4: Pedig az kanadai.
5: Hát de úgy, hogy egy kalap alá veszik.
4: Ja,
5: szerintem
4: lehet igazából. Miért ne?
5: Ott van.
4: Hát végül is amerikai, nem.
5: Majdnem vettem, csak aztán én nézegettem, mondom, kicsi ez az üveg, ha bár nyilván elég az bőven, meg hogy nyilván nem fogyott volna az elem, tudod, hónapok alatt se. De hogy mennyit és mérték, így ilyen, hát ilyen jó 7-800 dinár volt egy ilyen kis üvegcsével, és akkor úgy voltam, hogy mindegy.
4: Na hagyjuk.
5: Kicsit olyan, mint a pisztácia.
4: Hagyjuk, ja, igen.
5: Hogy hat ránk a pisztácia drágulása, ugyanúgy, mint eddig. Elhatározott, hogy ugye a szükséges forgatókönyv, eldöntött, hogy veszel pisztáciát, elvisz a boltba, ránézel az ára, és azt mondta, hogy nem veszek pisztáciát, igen, pontos, nagyon drága. Igen.
4: Pontosan.
5: Mindenki így csinálja.
4: Igen.
5: Na, mi van még itt?
4: Várjál, nézd, tehát Léda írt nekünk, a régi szomszédom, azt mondja, hogy szia, kis sütőpor segít a puhaságán a palacsintának. Ez lenne a trükk.
5: Na, hát...
4: Sütőporra?
5: Nem mondom, hogy kipróbálom, kicsit olyan hadilábon állok a palacsinta tiszta kikeverésével kapcsolatban, nem nagyon csináltam még igazából.
4: Ó, hát ha nagyon hülye próbálom. Vagy, mint én, akkor van egy szabály, a 3-3-3, és akkor így nem bírod elrontani.
5: Akkor majd elküldöd nekem a
4: receptet. És ez azért 3-3, mert 300 g liszt, 3 deciliter tej, 3 tojás, és aztán attól függ, hogy mennyire sűrű, majd még ott bíz szórakozni a vízzel egy picit, ennyi. Egy. 3-3-3, kész. Jó lesz biztos.
5: Így röhögtök együtt a vízzel.
4: Az mit jelent?
5: Hát szórakozol vele.
4: Igen.
5: Megcsinálsz neki egy sztorikat.
4: Ne, Zoli, ne csináld ezt
5: már. És azt hallottad, hogy...
4: Igen. Nem is tudok erre mit reagálni, ez annyira megleptél ezzel, különben konkrétan tényleg belé folytattad a szót. Nem is tudok erre
5: reagálni. Dutch baby. Palacsinta, juharszirupos párolt körtével például van egy ilyen, hogyha már itt tartunk. A juharszirupnál és a palacsintánál.
4: Na.
5: Van ilyen. Hát ez egy ilyen speciális történet. Dutch baby pancake, egészen pontosan.
4: Dutch baby pancake.
5: Amerikai. Fura, mert tesznek rá gyümölcsöt, és ők pedig nem szeretik, csak a cukrot. Mégis hazai desszertnek könyvelik el az új világ lakói, tehát Amerika. Alapvetően ugye ott lehet ezt kapni. Olyan szempontból ez érthető, hogy tudod, ott egy, nyilván akkor ebből kifolyólag, meg ugye ott vannak ilyen pancake house-ok, nem? Meg vannak. Ilyenek, tehát hogy mi is annak, ha már nincs másik neve?
4: Krep.
5: Az más, nem?
4: Ne, az palacsik. Francia.
5: Ja?
4: Le crepe.
5: Ja, úgy így már jobban hangzik.
4: És azért, mert sok helyen ki volt írva, hogy crepe, és nem értettem, hogy az mi, és akkor rájöttem, hogy aha, az palacsinta. Utána néztem, és akkor az a palacsinta. Uh-huh. És ez, ja. Ez
5: na, szóval, hogyha ebből indulunk ki, hogy elég nagy a palacsinta kultúra Amerikában, akkor elképzelhető, hogy nyilván, vagy bele gondolhatunk, tovább lehet ezt gondolni, akkor nagyon sok fajta, féle fajta lehet. Tehát, hogyha igazából nálunk is elmész, hogy ebbe a közismert palacsintázóba, akkor ott is azért rengeteg fajta összeállítás létezik, és fantasztikusabbakkal találkozunk.
4: Pár évvel ezelőtt kimentünk ide a város központba, megjelent egy új kis bódé, láttuk, hogy valami nagyon fura édesség van, nem értettük, hogy mi az, de jó nézet kivettünk. Kiderült, hogy az a churros. Emlékszel, hogy ez pár éve, amikor először találkoztunk a churrosszal? És akkor igazából ez egy spanyol cucc, ami teljesen nálunk teljesen olyan, mint a jó napot. Nálunk pedig se előtte, se utána nem láttuk. Akkor akkor utána meg is ismertük azt a fickót, aki ezt csinálta. Ő ebbe belevágott, aztán hosszú távon nyilván, mert ha nem burekot árulsz, meg nem tudom, pieszkabicát, akkor nálunk mindig csődbe mész, ugye? De azért csinált egy ideig.
5: Vagy nutellás palacsintát.
4: Igen.
5: Az a másik fontos.
4: Várcsak, hogy is
5: plazma kekszel.
4: Nutella plazma, pont
5: ezt kerestem. Kötelező összeállítás. Igen, persze csodálatos ez.
4: Nutella plazmás ilyen palacsintát árulsz, pieszkabicát, meg giroszt, akkor van esélyed a túlélésre, de hogyha esetleg újítani akarsz, akkor véged van biztos.
5: És kipertél egyet egyébként, erre visszakanyarod.
4: Én csak azokról beszélek, amiket ismerek. Na igen, mondjad, mi
5: hát
4: van
5: ez
4: még?
5: A minifánk.
4: Minifánk?
5: Igen.
4: Az mi?
5: Beignet, így írja a nevét, New Orleans híres fánkja. Azért érdekes ez, mert szerintem ez nem feltétlenül csak ott jellemző. Minifánkot már mifelénk is készítenek, és egyszer foglalkoztunk is a témával, azonnal beugrott a neve.
4: Tengeren.
5: Hogy itt a népies elnevezése. Minifánk, mini, de látod, hogy néz ki?
4: Nem.
5: Nézd meg, teker kicsit följebb. A csúrosztól kettővel följebb van, látod? Egy ilyen kár
4: ja,
5: is mögre mellett áll.
4: Mi a neve?
5: Lehet ilyenne találkozni. A magyar kultúrában is a népies neve apáca fingocska. Vagy sejem süty. Keresd rá, írd be ezt a egyik vagy másik kifejezést, ugyanez fog kijönni.
4: Apáca? Lehet, hogy épp... Mi fingocska? hogy fingócska?
5: Mi? Fingú?
4: Mondd már.
5: Apáca fingócska.
4: Várjál, apá, beírom apáca.
5: Pont így néz ki. Lehet, hogy a
4: tényleg az. Ugye? Ki a ráj kaja? Hát én ezt nem hiszem.
5: Milyen jól néz ki, apáca fingócska vanília krémmel. Recept. Hát most egy elhallgatott.
4: Ilyen van egy teremben.
5: Narancsos apáca fingocska recept.
4: Kívánok, mi jó napot kívánok, mit kívánok? Apáca fingocskájuk van? És ők halált nyugodtan viszek, és hogy vaníliában szeretném, vagy vanília nélkül. Ú, a fingocskát vaníliában szeretném. Ilyen van?
5: Van. Komoly? Sejem súgy, hát az sem sokkal jobb, hol, ugye?
4: Hát de honnan jöhetett ez? Normális volt azok. Ezt kitaláltam. Nem tudtam én.
5: Jó.
4: Hát ez kemény.
5: Jó fingocskához.
4: Egy kis vanília. Egy kis. Hát jó, valaki.
5: Porcukrot kér.
4: Igen.
5: A fingocskára.
4: Igen. Na, a
5: na, ez a minifánk, hogy most komolyra fordítsuk a szót. Ez egy létező.
4: A minifánk.
5: Ha már Léda írt neked, hogyha jól gondolom, hogy melyik Léda, akkor neki lehet, hogy tudnia kéne ennek a múltjáról, illetve a nevének az eredetéről.
4: Hát amúgy Léda, még mindig hallgatsz minket, és nem kapcsoltál el. Szóval, hogyha tényleg ezt, hát tudod, hogy ez miért apáca fingocska, könyörgöm írd meg, hát meghalok. Hát nem gondoltam, hogy ilyen létezik.
5: Zseniális.
4: Van ez a, de bárcsak ez fánkocska, és azon gondolkozom, hogy tudod, de van az a pici fánk.
5: Nem fánkocska.
4: Hogyhogy nem. Fánk.
5: Nem fánkocska. Hanem? Az előbb mondod a megfejtés.
4: Ja, hát igen. Na mindig. A tengeren vannak azok a mikrofánkok, azt vágod? Picike kis mini krofne úgy hívják.
5: Hát amit, hasonló,
4: amit úgy beletesztek egy ilyen tölcsérbe, ja, papírtölcsérbe, és nyakon öntik csokival.
5: Igen, és úgy így.
4: Az is tökéletes, én azt csak hát a tengeren ugyanez. Láttam.
5: Az ugyanez, csak igen, az hogy locsolják rá ezt.
4: Az finomabb, az nem olyan, mint az apáca. Fingocska. Ez ilyen otthoni, az meg olyan gyári.
5: Mi ez? Mille fülé? Mille fül?
4: Miket
5: te? Ekrél.
4: Te most azokról is beszélsz, amiről fogalmas sincs.
5: Aha, ja, igen. Fánk és makaron.
4: Jó, a makaron, azt vágom.
5: Mondjuk itt a kép alapján úgy néz ki, mintha egy ilyen édes, bepróbálom körbeírni. Tehát a krémes felső lapját helyezték volna, karamellel leöntve, alatta pedig ilyen sajttal töltött kulenos valami ürület lenne. Így kép alapján így néz ki.
4: Én nem akartam bemenni, mi az ekrél fánk, azért mert én tudom, hogy azt nagyon sok mindenki tudja, hogy micsoda. Én pedig nem, őszintén. Én nem hiszem, hogy ettem ilyet. Vannak a francia ilyen kis rézek, ahol látom már, hogy eclair, és akkor eszik, érted? Szóval, hogy így nem vágom, hogy milyen. A makaron, azt arról tudok beszélni, az egy nagyon érdekes, az nagyon szuper dolog, de MS nem. Várjál, van egy üzenetünk közben, és akkor majd visszatérünk rá, csak hol jött, mi ez? Várj, csak
5: klasszikus üzenet? SMS jött, sziasztok, SMS. Az amerikai palacsintának más a receptje, nem olyan, mint a hagyományos palacsintáé, nem csak annyi, hogy teszünk vele sütőport. Nálunk nem jött be a juharszirup, szívesebben fogyasztjuk például Eper Jammel, házi baracklekvárral vagy nutellával, ugye ez a hazai ízek.
4: Kösz,
5: Lilla írja nekünk, köszi.
4: Lilla, figyeld ezt, hogy hogy írja. Az amerikai palacsintának más a receptje, nem olyan, mint a hagyományos palacsintáé, nem csak annyi, hogy teszünk bele sütőport. Ebből következtetek, hogy nyilván ő pontosan tudja, hogy miből áll ez, hiszen tudja, hogy nem csak annyiból áll a sütőport. Gondoltam, hogy úgy fog folytatni az üzenet, hogy leírja, hogy hogy kell. Nem, ez el van felejtve.
5: Lilla. Azonnal el kell
4: árulnod
5: nekünk.
4: Nem jött be a juhalszirup. Szóval hát Lilla, akkor írd meg, basszus, ha pontosan tudod, hoppá, hogy elmondjuk, hogy mi a trükk.
5: Jó, ez amúgy ilyen tipik, ez a, de imádom, amúgy ez nekem egy ilyen inkább hazai ízvilág, ez a lekvár, főleg barack lekvár, gyerekeket fantasztikus, meg a házi. Tehát ettől lesz vajdasági, bármilyen ilyen jellegű tészta alapú édesség.
4: Na visszatérve erre, ez, amit te elmesítő, két valamilyen lap között van egy kis kolbász, az nem kolbász, a eper, különben csak mondom neked, és az különben ez a millefeuille, amit én nem tudom micsoda, az eclair, az már egy más dolog, én egyedül a makaron tudom, az biztos te is ettél
5: igen,
4: már.
5: Igen.
4: És a makaronnal kapcsolatban azt kell elmondani, hogy ez mandula rizsből van készítve, boldoztóan puha, boldoztóan light, olyan, mint a kis felhőcskét harapnál, különböző színű, egész extrém ízvilága van. Én már ettem például olyat is, ami levendulás volt, tényleg az nagyon durva. A nekem
5: tipikus,
4: például
5: ez a felhő harapásos érzést szerintem igen, legjobban a madártejben ezek a kis felhőcskék adják.
4: Amúgy. Az biztos, az tényleg
5: az
4: olyan.
5: Az tényleg
4: felhőt ennél. És a makaronnál az az érdekes, hogy a makaron az rendkívül drága mindig. És akkor ezért van egy olyan érzésed, hogy makaront csak úgy ritkán eszel. Van egy ismerősöm, akinek a felesége makaronokat gyárt, és akkor ott mindig irigykedek, hogy igazából annyi makaron teszik, amelyik akar.
5: Lehet, unja is már, mint a banánt.
4: Hát lehet különben. Biztos meg lehet ezt is unni. Úgyhogy ez. De neked van ilyen kedvenc ilyen édességed? Most arról beszélgettük, hogy a világban...
5: Ja, hát vannak nálunk egyébként, hála Istennek, nem tudom, én abban üttem fel igazából, hogy nagymamám, meg anyukám is rengeteg ilyen házi kalácsot készített mindig is, és én ezeket imádom. Nekem ez verhetetlen igazából, és nem zárkózom el, párhuzamosan mondjuk az ilyen jellegű számunkra újdonságoktól, mint mondjuk a makaron is, vagy a csúrrosz, vagy nem tudom, csodálatosak. De hogy az, ami, hogyha te nem tudod, az, ami tényleg ugye a lelkedet is úgy megmozgatja, és tényleg szerintem ez így átélhető, akkor ez nekem az almáspite, tökösrétes, csöregefánkot akarok már nagyon régóta megnézni, hogy készül, nyilván baromi egyszerű, szeretet? De hogy ezt egy gyerekkoromban jöttem utoljára, még nagyomám által készített csöregefánkot, vagy csörögefánkot.
4: Vagy csörge.
5: A fánk az, ami, a klasszikus fánk az, ami nekem úgy, mit tudom én, az nyilván nem? Szeretem, de hogy egyáltalán nem az első között van, ami így eszembe jut az ilyen édességek kapcsán.
4: Na hát érdekes dolgok ezek. Én a fánkot alapvetően bírom. Emlékszem, hogy volt körülbelül egy 3 hónap, amikor megint egy olyan időszakon volt, amikor nem ettem a szénhidrátot. Nálam mindig megvan pontosan, hogy mikor, mire megyünk rá, mindegy. Ezt én választottam, hogy elszórakoztam magam. Gyerekek is meghívtak egy ilyen közösségi disznóvágásra. Mármint új közösségi, hogy ott nem tudom hányan összefogtak, vágták a disznót, meg egy csomó vendéget hívtak, akik csak ott lébecöltek, mint én. És basszus, egyik pillanatban valakinek az anyukája, felteszem, a házigazda anyukája, hozott 2 vagy 3 tálca frissen kisült fánkot, és hozzá házi baracklekvárt. És engem elkapott úgy valami, ez a több hónapnyi ilyen mindenféle tészta és minden édeség, minden nélkülözés után, egy olyan, hogy én szerintem úgy megettem 3 vagy 4 fánkot, mintha nem lenne holnap, mintha az életem múlna rajta. Tudod, mi az, amikor valamit úgy megkívánsz, hogy mindjárt belefulladsz?
5: Van ilyen, persze. Jézus hát Isten. Van.
4: Hát igen, úgy elkapott, mintha nem tudom, mit hoztak volna oda. Na mindegy, úgyhogy van ilyen. Van ilyen. Nekem a másik nagy kedvenc...
5: Az almás karácsa szoktam ezt, hogy az almás pitével, hogy egészen pontos legyek.
4: Azzal szokta így járni?
5: Az nekem ilyen, hogy így... Így egymás után. Így jártam egyébként pont a foci meccsen, amire te is kilátogattál velem, ugye a TSC arénában voltunk.
4: Ott volt
5: és ott volt ilyen, ugye pressz kártyával kaptunk kaját ott benne, nem tudom, és ott volt az almás pite, ráadásul nagyon finom volt. És nekem ott volt egy ilyen érzésem szintén, hogy megettünk már mindent, teljesen tele vagy, és akkor így odamész, és így kivettem 2 kockát, és azt ilyen, tudod, ilyenkor a tempó is más, hogy így olyan gyorsan eszed, tudod, gyorsan kell, nagy falatokban, és aztán így gondolkodtam, hogy a végén van, már teljesen tele vagyok.
4: Ettél még?
5: És ettem még, akkor igen. Tehát ilyen, ott ugye elvesznek ezek a
4: ugye?
5: Limit érzések.
4: Az durva. Ott volt valami túrós pite is, én inkább azt toltam.
5: Nem, azt nem kóstoltad, egy nyilván
4: az jó
5: fantasztikus
4: volt.
5: Lehetett.
4: Ha nem, Belgiumba jártam én.
5: Rakott palacsinta, ha már túró. Gyerekek, azt a mindenségi.
4: De az melyik? Várjál, tisztázzuk le.
5: Az a túrós, ilyen klasszikus, ami nálunk szerintem olyan a túrós. Tipikus, igen. Túrós, rakott palacsinta, mazsolával, és van a tetején ilyen öntet, ilyen sárgás, ilyen tojásos valami.
4: Na, azt én nem szeretem, képzeld, de...
5: Nem? Gyerekkorban nyilván nem a kedvenc közé tartozik, mert nyilván, hogyha palacsintát eszel gyerekkorban, akkor annyira fantasztikus palacsintákat tehetsz. Most nyilván a mi időnkben ugye eurokrémről beszélhettünk még, vagy ugye kakaóval, vagy nem tudom bármivel.
4: Nekem most is úgy jobb. Eurokrémmel.
5: És az nyilván gyerekként, tudod, akkor még az ilyen, brutális, és a túrója magában meg nem adja mindjárt azt az érzést szerintem, hogy akkor na, ez egy édes étel.
4: Hát igen.
5: Ugye?
4: Igen.
5: De hát, hogyha ez jó van elkészítve, az nem hozzánűz, felnűz a feladathoz, és össze csodálatos.
4: Ezt én nem szeretem különben annyira, de hogyha a rakott palacsintára beszélgetünk, akkor hogy hívják, az meg lenne az emeletes palacsinta? Amikor ilyen valami krémszerűség van a rétegek között, és mint egy torta úgy összemarakva vastagon a sok-sok palacsinta, meg a sok...
5: Hát végülis, nem amerikai palacsinta, de végül is hasonló az elv.
4: De Zoli, tudod az, hogy össze van rakva 20 vagy 30 palacsinta egymásra?
5: Értem, most nézem itt a képeket, a... persze, látom.
4: Nem tudom, hogy annak mi lehet a neve. Nekem anyu ilyet csinált sokat, de nem tudom, hogy mi a neve. Nem
5: lettünk, nekünk inkább az a rakott palacsinta volt, a tipik.
4: Igen. Szóval, Belgiumban jártam én annak idején először, nem tudom, 10 pár éve, és akkor az volt a lényeg, hogy én nem tudtam, hogy a belgák sajátjuknak mondják a pomfritot, meg a gofrit. Ezt a kettőt.
5: Tényleg?
4: És akkor a... Igen. És akkor ugye nyilván...
5: Hazudnak?
4: Hát nem tudom, nekem ez a pomfrit az kicsit gyanús. de jó, mindegy. Hát ők azt mondják, most ki vagyok én, hogy ezzel vitába szálljak. Most tavaly voltam megint, és ettünk krumplit, pomfritot, és akkor adatokat adtak, hogy annak szerintem egyharmadát sem bírtam megenni, de mindegy, lényegtelen. Nem ezt akartam mesélni, hanem a gofrit. És akkor ott is ettem gofrit, és aztán egy pici-pici, és nálunk...
5: Olibollennel etted?
4: Hogy mondod?
5: Olibollennel. Olibollen.
4: Ja, az is egyfajta édesség.
5: Hát gofri és olibollen. Jó, hogy ez nem az, ami rajta van? Bocsánat, akkor nem, az egy másfajta.
4: Az egy másik fajta édesség.
5: Értem.
4: Én a gofrit ismerem, és akkor a lényeg az, hogy aztán pedig divatba jött mifelénk is. Nem tudom, hogy mennyire terjedt el, mert nem hiszem, hogy otthon ilyet bárki is csinálna.
5: Egy időben lehetett venni gofrisütőket, nyilván most is lehet, igen, de hogy a 90-es évekből származik még az, amivel anyukám a mai napig süti egyébként.
4: A láng fölött,
5: volt a...
4: ugye?
5: Nem, ez egy előszecsukható.
4: Elektromos?
5: Igen. És mindig az volt a procedúra, mindig minden a konyhába készült, ez valamiért mindig lekerült a teraszra az asztalra, és ott sült a gofri.
4: Igen.
5: Nem tudom, hogy miért. Ez egy ilyen, mit tudom én, nekem úgy nyilván finom, de hogy úgy nyilván száraz, keményebb keksz, ugye? Tehát, hogy van egy ilyen jellege. Ami pozitívum szerintem az, hogy mindig rengeteg készül belőle, tehát hogy egyszer sütsz, akkor rengetegnek kell készülnie belőle is.
4: Ez nem a gofri. Hanem a rácsos keksz.
5: Az a rácsos keksz, ez nem az?
4: Nem.
5: Bekevertem, bocsánat.
4: Sem, ennek semmi köze
5: semmi.
4: Rácsos kekszet nekem az én, de a anyuéknál a szomszédnéni csinált mindig rácsos kekszet, édeset és sósat. Ugye annak van édes változata, meg sós változata.
5: Szerintem nem is ettem. Jó, de lehet, ilyen, de az olyan volt sajt, ilyen reszelt sajt, vagy valami. Lehet, hogy nem.
4: Hát lehet, hogy nálatok ott a kertvárosban, lehet, hogy volt rajta sajt, én nem tudom, hát nálunk nem volt sajt.
5: Finom és ritka, drága francia sajtok kerültek, igen, rá egyébként alkalmanként.
4: Francia sajtok?
5: Igen.
4: Azt hittem, hogy reszeltetek rá ilyen olasz dolgokat, de nem.
5: Azt is.
4: Na meg azt is a tetejére. Hülyéskedek nyilván.
5: Attól függ, hogy milyen kedvünk volt.
4: Nem, ez ilyen puha.
5: De mindig
4: ez,
5: rengeteg
4: ez is rácsos,
5: volt a rácsos kekszből.
4: Igen.
5: És sose tud elfogyni. A pozitívum az az, hogy elefér, ugye eltárolható, tehát beleteszed egy ilyen régi ilyen kekszes dobozba.
4: Például zacskóba volt szerintem.
5: Vagy zacskóba, és akkor ott jeláll. Tehát te két hónap a később kívánod meg, akkor belenyúlsz, és ugyanolyan állaga van. Tehát nem szárad össze teljesen, hanem egy ilyen, van egy ilyen kicsit ilyen puha jellege.
4: Aha.
5: Hát mit tudom én. Jó az végül is.
4: Jó az, persze. Na, de a gofri
5: egy
4: az
5: nutellával.
4: Puha. Az ilyen puha, az is ilyen kis
5: tudom, fluffy. Most már, igen, most már fölfogtam.
4: Na mindegy, és akkor ezt aztán nálunk is, mert ezt úgy csinálják, meg a Belgiumban is, meg mindenfelé, hogy akkor megnyomjuk jó, nem tudom, csokoládéval leöntjük, akkor teszünk rá tejszőjabot, nem tudom, tejszőjabot, fújjuk rá, akkor utána nem tudom, egy két gyümölcset, vagy valami, csak el lehet ezt eszegetni, hát én sem vittem túlzásba, de azért ettem egy párszor, igen. Ez a másik, amit mondtál, az is egyfajta fájn, ez nem ismerem, ezt az
5: olibollent.
4: Ez különben is csak egy téli időszakban fogyasztandó történet különben. Ha valakit olyan édeség, aminek én nem is tudom kimondani a nevét, annak itt olyan, hát nem is tudom elmagyarázni.
5: Dániában van egyfajta almás, pite kicsit másképp néz ki, mint az általunk ismert. Itt a tetején vannak az alma hasábok, még hát megsütve.
4: Svédországban van egy olyan édeség, az a neve, hogy pepparkakor. És van ilyen, hogy kardemummabullár.
5: Hát ez úgy is néz ki, mint amilyen a neve. Igazából.
4: De nem is tudom elmagyarázni, mi ez valami teljesen
5: ízlet. Mízes korágyszerű valami furasság, és akkor ki van festve, úgy néz ki, mint egy lányfej hátulról.
4: Viszont Olaszországban ott van a sok édesség mellett a tiramisu. A tiramisu, amit mi egyszer élőben csináltunk a műsorban. Nem tudom, hogy kivel voltam, esetleg veled, mikor jött a Francesco Attisano.
5: Én nem voltam akkor.
4: És... ugye angolul mondta, én meg fordítottam, és közben hozott mindent, ami ehhez kellett, és itt a rádió műsorban csináltuk így élőben a tiramisut, úgy, ahogy az olaszok készítik.
5: Barking kolács, Zoli írja.
4: Na az mi?
5: Mesélj, az volna azzal az elektromos sütővel sütött rácsos kolács, kérdezi igazából.
4: Ja, lehetséges.
5: Nem tudom, de nagyon jó pofa volt egyébként, most erről eszembe jutott, hogy közben jó szokás, nem tudom, hogy ez általános-e, vagy csak ilyen alkalmanként lehet tapasztalni. A királyhalmi átkelőn vártuk a sorunkat, hogy átkeljünk Magyarországra, és amíg ott álltunk, akkor ott kint járkálsz, nem tudsz mit csinálni, és kérlek szépen kijött valami helyi árus, egy néni.
4: Hova?
5: Egy ministanddal, ott kint az úton, igazából várakozó kocsik mellett az út szélén, és ilyen házi süteményeket hozott ki, és lehetett venni szerintem igazán apró pénzért.
4: De
5: csodálatos süteményeket.
4: Valamiket?
5: Ott volt ilyen almáspite, ilyen rácsos keksz, ilyen olyan kalácsok, fantasztikus volt. Volt az ilyen, nem piskóta, de ilyen piskóta-szerű, ugye ezek az ilyen különféle piték, de úgy pite, hogy tészta az egész, ilyen jogurtos pita, azt hiszem, azt is tesznek hozzá, és akkor abban ilyen kis gyümölcsök vannak, ez is nagyon finom, még az egy természetesen porcukor van a tetején. De mindegy fantasztikus, nem tudom, hogy az egyébként egy általános jelensége ott a királyhalmi átkerülnél.
4: Jaj, de annyira jó dolgok vannak, még Ausztria. Ugye nekünk innen ismerős tesz sok minden, hókifli. Nekem ez rengeteget volt gyerekkoromban, hókifli.
5: Volt, én ezt annyira nem szerettem.
4: Én se szerettem, de volt. Hókifli. Császár morzsa, azt nagyon szerettem. Régen ettem.
5: Sose ettem, mindig akartam.
4: Ó, de jó az. Császár morzsa. Hát ez, két sztori.
5: Akkor találkoztam először ezzel, amikor a Barátok közt indult a sorozat, 90-es ott. Évek vége. És ott volt valami ilyen idősebb ember, egy szereplő, nem tudom már, valami Józsi bácsi, nem tudom, mindegy.
4: És
5: mindig valamiért folyamatosan szerepelnie kellett ennek a gondolatnak a forgatókönyvben, hogy az ő kedvence a császár morzsa.
4: Igen.
5: Az a kedvence a császár, és készítek neki császár morzsa, mindig ezt mondogatták, annyira idegesítő volt, de aztán én is utána néztem. Hát végülis az is ilyen palacsinta tészta szétszaggatva, nem? Nem az,
4: igen,
5: a,
4: de.
5: Az a történet?
4: De, csak nem ilyen egyszerű, mert van benne valami húha. Tudod, mi van benne? Valami mag. Valami magvak, valami. Nem ilyen egyszerű ez csak. De mi lehet benne, hát, basszus, nem írja?
5: Noszalti.
4: Császár morzsa. Valami mag. Valami magvak, valami. Nem ilyen egyszerű ez csak. De mi lehet benne, basszus, nem írja?
5: Noszalti.
4: Császár morzsa. Én addig mondom a történetét, jó, mert azt tudom. Jó.
5: Klasszikus császár morzsát nyitom meg.

0: A tojás, a tej, cukorsó, citromhéj, buzadara, vaj, végén sárga borac, lekvárral tálalod, de van többfajta császármorzsa. Van ilyen vagy is, nálunk, hogy Kaiserschmarrn, az hát eredeti a... bajor császármorzsa.
1: Igen.
0: Nézem ezt. Te mondd meg.
1: Hát nézd nyugodtan, persze.
0: Van mazsola, az csodálatos, imádom. Hát én már nem látok magvakat.
1: Akkor mi van? De, hát lehet, hogy én keverem.
0: Itt,
1: jó,
0: itt gyakorlatilag mazsolát keverem. Kap még a történet.
1: Mazsolát,
0: almalé igen. Van benne például. Uh-huh. És hát másfajta dzsemekkel, vagy alma kompóttal fogyasztják. Alma szószal
1: igen,
0: is.
1: Igen.
0: Hát azt már tudom. Milyen csodálatos.
1: Igen. Az az osztrákok benne vagy. Hát és a...
0: Halász Judit énekelt, van egy ilyen dolog, hogy az alma szósz.
1: Most komolyan.
0: Ne dobj bele galacsint. Palacsin, ilyen fantázia szavak vannak benne, alig rímel, rettenetes az egész dallama is, nem értem, hogy miért született meg ez a nóta.
1: Nem tudom, hogy gyerekeknek mikor csinálják a dalokat, én azt nem értem.
0: Hát van még egy fajta, ebben rum is van. Hát én ez a bajor császármorzsa, én összevetném egyébként azt a másikat, a klasszikust, meg ezt a bajort is igazából, mert szerintem alapvetően ugye a szokásos hozzávalók mellett, ha te beletolsz egy kis mazsolát is rumot, az brutális, ha jó
1: mindig
0: lehet.
1: Jobb, ugye?
0: Igen.
1: És mit szólsz a Zachertortenhez?
0: Hát ezek torták nekem az olyan mindig.
1: Nem szereted?
0: Idegen területre, nem.
1: Én nekem jó, mert lekvár, meg...
0: Csak annyit írtam, hogy Zaher és Zaher Gábor jött ki.
1: Csokoládés. Piskóta. Nekem ettől nem kell több. Nekem ez jó.
0: Jó, a finom. Finom,
1: de csókot is szerettem.
0: Nem tudom, tényleg úgy sokkal hívjál? Többet érnek ezek a sütemények nekem.
1: Igen.
0: Mint a torták.
1: Oroszország Medjuvik kocka. Jó, hát ez igen, jó, ezt tudjuk mi ez a...
0: Na. Mágia rakás is a kedvence volt, most írják a szüleim a barátok közből ennek a nem tudom milyen.
1: Új, de ismerős nekem. Jaj, de
0: mágia rakás!
1: Nézzük már utána, mi az a
0: mágia rakás!
1: Mi az a mágia rakás?
0: Hát, hogy más fajta rakás jut eszedbe erről a szóról.
1: Nem, dehogy.
0: Mágia rakás, hát ez egy ilyen, úgy néz ki, mint amilyen a neve. Egy csomóban van minden úgy össze trutymákolva. Kifli, 8 darab kifli kell hozzá, alma, tej, tojás, cukor, szilvalekvár, fahéj, vaj, vanília. Hasonló szerintem, mint a császármorzsa, csak gondolom, itt ebből a kifli tésztából van összegyúrva az egész.
1: Hát, én nem tudom, ennek mennyi köze van hozzá. Mágia rakás, beírtam a Google-be, az első oldal, amit kidob, az offbeatbudapest.com. Valamiért angolul van, és azt írja, ez with the mákos guba, the mágia rakás is a wonderful transfiguration of stale bread into a rich dessert dish. Mert hogyha valaki rákes a mágia rakás, akkor az angolul kíváncsi rá biztos, vagy nem tudom, hogy érted ez az oldal, hogy őt dobja ki a Google először.
0: Mindegy is.
1: Igazából mindegy is. Lényegtelen ilyenek, meg hát Tájföldön a táj banános palacsinta, na most erről nem sokat tudok, viszont miért nem terjedte...
0: Maradok a banán a splitnél.
1: Például. Az se rossz különben. Hanem Erdélyben voltam valahol, és kezded el, hogy a hotel, ahol voltunk, vagy a szállás, volt egy étterme neki, és volt a kínálatban ilyen sült banán. És én azt rendeltem, és az egy finom desszert igazából.
0: Kínaiba?
1: Nem, ott a... Nem, az étteremben, ami a szálláshoz tartozott, ott volt a kínálatban.
0: Azért már a kínai éttermek egyik állandó kellék egyébként
1: ez?
0: A sült banán.
1: Ne hülyeskedj,
0: hogyha rendes étteremben mész el, nem az a gyors kajáldáknál, szerintem ott nem nagyon van, hanem direkt ilyen izér, mert több ilyen helyen találkoztam
1: sült banánnal. Komolyan, te jársz kínai éttermekben?
0: Hát igen, az érdekes volt, amikor jártunk hát ilyen nagy ritkán Szegedre, és akkor ott már volt a kínai kajáldák, meg ott valahogy alapvetően Magyarországon jobban elterjedt ez a műfaj.
1: Az igaz.
0: És a sült banán az ott volt, meg egyszer így képzeld, hoztak desszertet, ilyen tallérokat mondták, hogy ezt a ház állja, igen. Az ajándékuk. Találjuk ki, hogy miből van.
1: Ezt már meséltet, ez a műhelyeség.
0: Nem volt ott sem mézesszerű. Nem bab, hanem tök.
1: Tök valami
0: de valami finom. Tehát olyan volt, mint egy ilyen lágy tészta. Mm. És ilyen édességként volt állva, ugye be volt bagyulálva egy ilyen bundába.
1: Bugyolálva.
0: És hát ugye a sült banánt is, ezt bugyolálva. Is leöntik mindig. Bugyolával. És ilyen mézes valamilyen ilyen öntettel.
1: Szóval értem. Szóval ez így nézett.
0: Azt lehet, a fingocskára is locsol.
1: Hát
0: egyébként.
1: Igen. Japánban van különben a mochi.
0: Az igen, nagyon hallunk, igen.
1: Azt még nem hoztam nektek?
0: Nem még.
1: Hát ezt majd egyszer hozok.
0: Mochi.
1: Lehet nálunk is azt venni. Én időnként elmegyek Budapestre a kínai negyedbe, rá vagyok kattanva, és akkor ott szoktam venni. Aztán itt mindig osztogatom a népeknek, de már hozom
0: nektek
1: is. De ez
0: nem japán kaja?
1: De ott be lehet szeretni a japán cuccokat is ott a kínai negyedben. Igen, különben. De a mocsi az egy nagyon érdekes, azt érdemes megnézni különben a neten, hogy hogyan

0: készítik, mert az, most ezt a gyári mocsit nem így csinálják biztos, de az igazi mocsit, ez valahogy a rizst, meg a nem tudom micsodát, így valami készítek belőle egy masszát, és azt így beleteszik egy ilyen mindegy valamibe, és akkor az kettő ilyen japán ember felváltva fa kalapáccsal, borzasztó hosszú nyelvű kalapáccsal így üti. Vagy olyan is van, hogy az egyik üti a kezével, másik a kalapáccsal váltása, és akkor fontosan üvöltek, hogy haj, és akkor ütök egy.
1: Aztán az egyik a kezével üti, a másik meg kalapáccsal az ő kezét.
0: Hát körülbelül, hát hogyha rossz, hogyha aszinkronban vannak, akkor...
1: Így készül. Emberek halnak meg egy mocsi elkészítése során.
0: Igen.
1: Nagyon előttem érdekes. Van egy ilyen színes, ilyen kis világos rózsaszín bundája van, ez a massza. Mint egy gombóc úgy néz ki, nálunk a gombóc
0: mint egy gombóc úgy néz ki, finom, puha az
1: panír egész. Nélkül, és félbe van vágva, és van az egyik, töltelék van, ilyen zöld töltelék van. Miután aha. Japánról van szó, egy dologra tudok asszociálni, vagy kettőre, a wasabira, meg a halra. Hát egy ilyen töltelék van ebben.
0: Én nagyon sokat próbáltam a legfinomabb, különben a földi magyaros egyértelműen. Aha. Úgyhogy jó, jók ezek a dolgok.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce. Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: A sántatóri parackorot nekem nagyon keveset beszélünk mostanában a kutyákról. Hát mondom, oké, azon nem újja, mondom, én találok egy ilyen témát, mert szeretne erről beszélgetni, és találtam tőlep, hogy ott mondom, ez haláli, hogy 8 dolog, amit a kutyák utálnak, de az emberek mégis csinálják velük. Hát igen. Például az egyik ilyen. Az ölelést, ezt tudtad?
3: Azt hittem, hogy a láncon tartás.
2: Nem, szoktad ölelgetni a kutyákat?
3: Láncon tartás, verés, éreztetés.
2: Gyere ide, kis kutyám, és így, gyere ide, zubat fel itt. Nem, volt neked egyetlen kutyád? Ja, volt egy csomó ráadásul, persze. Volt, az, ugye a rekord, most nem akarok túl, volt, amikor egy pillanatban 6 kutya volt nálatok, ugye? Az a rekord.
4: Azt hát, amikor születtek kicsik, akkor lehet.
2: Igen, és akkor voltak. Sánta unatkozik, Sánta ásítozik. Sánta, te vagy a kutya ember, mi én kell, hogy beszéljek erről. Itt hagy magam a rádióban, látjátok, ezt csinálja vele.
3: Na, hát, én nem ölelgettem sose a kutyát, nem ölelgettem.
2: Nem ölelgettem.
3: Nagyon ritkán léttem sétálni.
2: Fogtad a fülét?
3: Hát úgy, tudom én, gyerekkorban az volt az érdekes, hogy dobálják valami labdát, de az meg sose nem ment utána, nem hozta vissza, vagy tudod, olyan fajta volt. Hát ennyi. Úgyhogy na, hát ez nem jó csinálni a kutyával, nem jó ölelgetni, de hát ugye
2: de
3: akkor nálunk boldog volt ezáltal, mert ugye mi ezt nem csináltuk vele.
2: Puszítottál neki?
3: Nem.
2: Sose?
3: Nem.
2: Te elég rideg szívű vagy. Érdekeltel a kis kutyádnak. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok.
3: Igen.
2: Kis Max. Hogy hívták a kutyákat? Mesé.
3: Nem.
2: Bigó, Bingo?
3: Nem.
2: Bully, Buksi.
3: Nem fog elmesélni.
2: Milyen, olyan
3: mondok
2: rossz,
3: következő pontot.
2: Rossz nevük volt?
3: Mondok következő pontot.
2: Volt biztos, hogy az egyiket úgy kell, hogy szexi.
3: Nem, Blöki volt.
2: Ez
3: a klasszik. Nem, tényleg volt Blöki.
2: Blöki?
3: Aha.
2: Bengi vagy valami? Peggy.
3: Peggy is volt, igen.
2: Blöki, Peggy?
3: Ez akkoriban ilyen divatos nevek
2: Bruno?
3: Voltak.
2: Bruno?
3: Volt a... Bonnie.
2: Jó, hát Bonnie, hát most mi ez a baj? Hát nincs ez a baj. Most itt látom, hogy kellemetlenül röhögsz, hát mi? Peggy, Bonnie.
3: Hát ő is rájöttem, hogy igazából elég ilyen gadgyer nevek.
2: Ja, na,
3: hogy
2: még egyet.
3: Most mást adnék nekik, az biztos. Tehát, hogyha lenne kutya,
2: igen.
3: Hogy én választanám, én akarnám a kutyát, akkor nyilván valami...
2: A mostani kutyáidat hogy hívják?
3: Fajnap, de nekem nincs kutyám most.
2: De van kettő, nem?
3: Nem az enyém.
2: Jó, de akkor azokat hogy hívják? Akik eljesz. Két kutyával.
3: Ki is akarom mondani.
2: De mi? Zoli!
3: Nincs kedve.
2: Hogy? Klaus?
3: Nem Klaus. Nem ilyen külföldi nevek egyébként.
2: Ennyire gáz, hogy nem mondod? Jó, akkor nem mondod.
3: Azt mondtam, hogy nem.
2: Ja, jó, szóval nem. Ennyire durva. Jó, oké, akkor nem beszélünk róla. Biztos, hogy valami kolbász, meg nem tudom, fika,
3: nem,
2: meg ilyenek hívják.
3: Oké,
2: mindegy. Ha nem engeded szaglászni
3: és felfedezés. Ahelyett, hogy filézgetjük a...
2: Mit?
3: Az életemet? Igen.
2: Jó.
3: Tudom, hogy nagyon izgalmas.
2: Igen, most nagyon érdekel különben, de mennyire gáz neveltetek a két kutyának, hogy ilyen szinted nem akarja elmondani az őrlet. Zeci olyan nyomi vagy. De mi vagyok nyomi? Írja nekünk az egyik hallgató. Azért vagyok nyomi, mert bántom a Sántát.
3: Rámenősködsz.
2: Ja, hát igen, rámenősködök. Ha nem engedett szaglászni és felfedezni, sétok közben a kutyát. Igen.
3: Igen, ugye elrángatod onnan, ugye összerel. Hát igen, csak akkor az egész séta abból áll. Végülis igen. De jó, de most fel kell fogni, ugye el kell különíteni ugye a fejünkben az, hogy miért visszük sétálni a kutyát. Miattunk, mi is akarunk sétálni, jól érezni magunkat, mert szerintem az így nem biztos, hogy meg fog történni. Ha rá kényszerítjük, vagy átképezzük a kutyának az igényeit a mi képünkre, átformáljuk, az meg a kutyának nem lesz jó és természetes, hogy akkor csak sétáljon, fusson mellettünk, miközben biciklizünk és hasonlók, mert a kutya azért akar kimenni, hogy ott önmagát adja abban a környezetben, és tehát szaglászon, ha fiú kutya, akkor pisiljen le minden karót és hasonlók, megtámadja a másik kutyákat, hogyha az ellenszenves. Szóval na, ezért szeret kimenni a kutya, és hát hogyha tényleg ugye nekem ez a logikus szerintem, hogyha te szereted a kutyát, és azt akarod, hogy akkor ő tényleg így kiélvezze minden pillanatát, akkor te aláveted magad az ő szokásainak, és akkor ott bizony ebből fog állni, hogy kicsit szaglászik, aztán elkezd futni, akkor futsz vele. Akkor aztán megálltok megint ugye nagyon gyorsan, akkor megint szaglászik. Tehát nekem voltak ilyen élményeim egyébként pont beagle-ökkel, az már elég nagy ahhoz, hogy rángasson össze-vissza, hogy ilyen idegesen, tehát így tudod,
2: egyik erről
3: a másikről, hogy futsz, milyen futólépésben, vagy ha nem, akkor húzod vissza. szaglászik, hirtelen megáll, átesel rajta, megáll pisilni, eszébe jut ez az amaz, vissza akar menni, tehát ott nincs olyan tervezett útvonal, hanem úgy össze-vissza.
2: Ha ő lát valamit biztos. Valamilyen
3: szintén lehet tanítani, de az meg mert szerintem, hogy egy fajta lekorlátozása az
2: ebben. Van itt nem messze, megint egy ilyen nagy paraszt állatnak jöttem ki, itt nem messze van egy ilyen bolt, ahol nekem feltűnt a szemem sarkában, amikor megyek el mellett, hogy konkrétan a bejáratnál így, hogy parkoló. És mindig szabad. Mondom, hogy a franc. Mondom, ez nekem van kitalálva ez a bolt. Mondom, pont útbeesek, és mindig beállok ugye a bolt elé. És hogy hívják? Ott leparkolok, kinyitom az ajtót, bemegyek a boltba, ért, vásárolok. Én időnként megkérdőjelezem, hogy én normális vagyok-e. Negyedik alkalommal vettem kész, hogy a parkolójel alatt tappancsok vannak. Rájöttem, hogy az kutyaparkoló. Van olyan, hogy kutyaparkoló. Értitek? Mert aztán, mikor jobban megfigyeltem. Vannak alatta kis mancsok, és parkolójel van, de alatta vannak kis mancsok, és vannak olyan, amiben főbírod akasztani a kutyát. Mármint nem a kutya, ez hülye jött.
3: Oda állt a motorra. Nem. Eltaposták ki tacskót.
2: Nem felakasztani a kutyát, hanem hogy hívják, hanem úgy kikötni. Hogy mondják ezt? Kikötni oda, érted? És akkor nem megy el. Én autóba álltam oda, nem motorra. Persze. Biztos néztek is rám, hogy ez mit csinál. De most már annyira szeretem,
3: hogy... Kiszállja a kocsiból, hogy
2: gondolkozzál a csóvája, nem mondom ki a gondolatot.
3: A farkad?
2: Hát igen. Te akkor mi vagy? De az az igazság, hogy mivel most már annyira megszerettem azt a parkolót, hogy ezek után is szerintem oda fogok állni. Hát úgyse szólnak rám, nem? Majd, de mit szóval tudod,
3: hogy bírok csinálni? Majd arrébb megy, majd megtanulj, majd arrébb megy szépen.
2: Kibírom nyitni, kibírom így hajtani az autómnak a hátsó ablaktörlőt, és azt bebírom kapcsolatban, amit a kutyának a farka lenne. És akkor úgy majd. Én ezt találtam ki. Ez egy jó megoldás, nem? Mi van?
3: Ez jó.
2: Ezt jó végig gondoltam, nem?
3: Vagy a kutya is kinézhetne az autót, mint a Dumb és Dumbernek
2: az a kombi. Az benne, az illene hozzám, az benne, az jó lenne. Egy nagy kutya.
3: A személyiségethez jó passzol.
2: Abszolút, emlésztek arra?
3: Igen.
2: Írja Robi, hogy ez hol? Hát itt nem messze tőlünk, a Pannonnál egy 500 méteren belül.
3: Van egy ilyen parkoló, kutyaparkoló.
2: Azt nem vettem észre soha, tényleg?
3: Igen.
2: Jó, de Ridinél jó, mert ott van biciklitnek parkoló, kutyaparkoló.
3: Parkolt már ott kutya. Azért, hogy parkoltattak már ott kutyát, így kell mondani ilyenkor. Ki volt ott kötve, szegény.
2: Igen.
3: Napon.
2: Rosszul volt, hát az a napon az nem túl jó. Ugye van a rokkant parkoló. Így hívják, ugye? Jó mondtam? Erre is annyi kifejezést hallottam, de rokkant parkoló. Oda nem állok soha többet. Nem állok. Párszor álltam, meg közel van, hogy kényelmes, de hallgatók kiszúrták és mondták, hogy tényleg mekkora állat vagyok. Mondom, jó van, állj, de mondom, hogy már figyelgettek, akkor mondom, nem csinálom.
3: Undorító ember többet. Vagy.
2: Te is sokszor álltál már, hogy ne jelzett, kérlek szépen nekem itt a rádióban. De mondjuk azt, hogy...
3: Én a családi parkolóban szoktam állni, de szerintem létjogosultságon van rá, bent van a gyerekülés.
2: Ja, az nem azért van.
3: De...
2: Az nem azért van, hogy a családi parkolóban csak családi autóval bízd beparkolni?
3: Hát nem, szerintem.
2: Hát az
3: kérdés,
2: nem azért van.
3: Hol van meghúzva a vonal? Tehát most mit tudom én, egy olyan család parkolót, akinek nem családi autója van, nem kisebb autó, akkor az nem jogosult arra. Tehát mindenki, aki gyerekkel érkezik családdal, az is ilyen közeli. Szerintem ennyi az általános megfogalmazás.
2: Én mindig úgy volt, én mindig gondolkoztam, mondom, ez elég családi autó, nem, akkor odaállok mindig.
3: Nem.
2: Hát nem, az nem arról szó.
3: Csak egy terűek, tudod?
2: Azt hiszem, csak egy terűek, meg jippek állhatnak oda. Nem? Hülyéskerek, persze, hogy tudom, hogy nem. Hát mit tudom, én befélek a gyerekek. Vagy, hát nem?
3: Hát igen, az, ami egy kicsit nehezebb, hogy Viktor lehet, hogy rossz pozícióban indul egyébként, mert az ő autója azért nagyon sportos, de közben családi autó is. Hiszen a családot is szállítja vele. Tehát, hogy
2: hát én van hogy... családot. Ne...
3: Nem,
2: ahol a gyerekek is ügyben, kezeket a magasba.
3: Metálzene szól kifelé.
2: Headbengelnek
3: így kifelé így az ablakon utazás közben. Nekünk lánykutyánk volt, írja Szatyi, és ugyanúgy szaglászott, lepisít minden séta közben.
2: De jó, az jó.
3: Úgy volt vele, hogy
2: mindegy.
3: Ez egy érdekes megnyilvánulási forma, nekem tetszik, elleste a fiúktól.
2: Azt mondja Lajos különben, de ez hogy ellenőrzik le, hogy családi autó parkolt-e oda? Nem szól rá soha senki
3: különben. Szerintem a gyerekülés megléte az fontos.
2: Szerintem gyerekülés nem kell, mert bizonyos idő után nem kell már gyerekülés. Hány éves kortól? 11-2?
3: Úgy valahogy. Csak egy jó kérdés.
2: És akkor aztán az már nem, hát onnantól most... kezdve nem család?
3: Hát ez az. Hát max úgy, hogyha nézik, hogy most hányan jöttetek.
2: Hát de és ha én magam megyek, és én a családnak vásárolom.
5: akkor mi van? Érted? Ez egy, nem, különben, most viccet félretéve...
3: Kölcsönként egy gyerekülést, jó lett a javaslata.
5: Nézzétek, reálisan, különben, most itt játszom az eszem, meg különben oda szoktam parkolni, meg az nyilván fogok is, ez mindegy.
3: Erről
5: most már nem beszéltek le, de hát a kutya parkolóban, meg a családi parkolóban beállok, a rokkant parkolóban nem. Viszont az van, hogy az azért van úgy kitalálva, hogy van, hogy a gyerek, a baba kocsi, meg a minden miatt, hogy elférje. Hát nagyobb a hely különben körülött, hogy normál esetben ezért van kitalálva. De hát különben a másik meg az, hogy most szerintem ezt elmondhatom, mert nem haragszik meg senki, mert én az egy nagyon-nagyon-nagyon szép dolog, hogy ezek a rokkant parkolók vannak, de én örömmel látom, hogy az alapvetően ezek üresek. Ami azt jelenti, hogy akkor nem sok rokkant van. Ha meg van, akkor meg mindig van nekik hely. Mert sosincs olyan, hogy tele van a rokkant parkoló. Érted? De hát azért
3: nincs
5: olyan. De hát abszolút, értitek? Szóval ez most ilyen, remélem, hogy ilyen pozitív.
3: Azért ilyen hülye kényszerhelyzetek állnak elő nagyon sokszor. Én most csak úgy random azért, hogy most nem tudom, 2 méterre közelebb vigyek a bejárathoz, azért nem szoktam ilyen helyre parkolni. Volt már arra példa, amikor arra készítettem, mert siettem, mert tudod, szerettem volna leparkolni, és ugye hát a Lidéknek a parkolója is egy gyakorlatilag egy közterület, és egy nagyon fontos parkolóterület a városhoz közel, a központhoz közel ingyenesen, és hát a dolgozóknak egy jelentős része, aki ilyen irányból közlekedik, ott parkol le, azért van az, hogy az úton is mellette végigállnak a kocsik, te meg elmenni csak venni, nem tudom, alapvető élelmiszer
5: dolgokat.
3: Nincs hely. És akkor nyilván leült, leállsz, oda, és volt egy 10 perc, a terintésztem, mentem tovább ennyit, tehát hogy na, ez a kellemetlenség. Tehát ez oldódjon meg, és akkor nem fogja a rokkant parkolóhelyeket használni.
5: Nagyon, nagyon szeretlek, Zori, hogy 10 perccel ezelőtt engem csesztett, hogy ott állok a rokkant parkolóba, és utána 10 perc múlva szinte magadtól bevallott, hogy amúgy te is szoktál, csak te megmagyarázod, hogy miért. Mert amúgy te nem sokat állsz ott, csak egy picit.
3: Hát de az, hogyha te állsz oda, az továbbra is undorító számomra.
5: Én nem állok többet oda. Én a családi
3: vállalok. Igen, most kis kutyákat taposol le.
5: Meg a kutyaparkolóba szoktam állni.
3: A kutya kikötőben, vagy milyenek a neve?
5: Azt mondja, a kutyaparkoló. Robi azt mondja, hogy sose értettem ezeket a családi parkolókat, ha valakinek nincs gyerek, az nem család, vagy mi. Hát igen, mondjuk tényleg az micsoda? Hát nem, ahhoz kell.
3: Számkivetett egy ilyen. Elhanyátlanodott valaki.
5: Van egy feleséged, vagy barátnyit, de az már család, nem? Kell legyen gyerek? Viktor, te ezt jobban tudod, hogy működik ez? Mi a szabály erre? Vagy te biztos tudod.
3: Mire?
5: Nem gondolkoztál? Mi a család definíciója?
3: Nem tudom.
5: Mikor lesz család a család?
3: Nézd, itt tök egyszerű a történet. Szülők lehetnek, kellene kisgyerekek hozzá, nyilván így nézik az ilyen családi parkolóhelyeket. Nem hiszem, hogy most annyira súlyos, szigorú korbeli megkötés van és hasonlók. Ennyi. Tehát ha sok gyerekkel érkezel, akkor feltételezik azt, hogy akkor kicsit nehéz ezt az apparátust kezelni, legyen közel a parkolóhely, miután vagy ahonnan be tudsz aztán menni viszonylag gyorsan a boltba. Ennyi szerintem a filozófia emögött. Igen,
5: valószínű, hogy ennyi a történet.
3: Nem kell túlmagyarázni. Vagy hát lehet, de kár.
5: Ati azt mondja, hogy 140 cm felett kell ülésmagasító. Mi? És 14 év, vagy 160 cm felett nem kell magasító. Jaj, de jó, hogy írta ezt az évet. Már megijedtem, hogy 160 cm, mert hányan vannak 160 cm alatt. Az egész életükbe ülés magasítóba kéne ülni. Hát nem, hát az milyen lenne?
3: Ez igazán pici embereket meg tudod, amikor hátrál, akkor a fordított gyerekülésbe, hogy hátrafelé néz, és így fekszik.
5: Mutkoz egyik barátodnak mesélteni, mondom, van egy ilyen betegségem, mondom, ezt nem is mondom, hogy nem is tudom, hogy elmondjam neked. Azt mondja, hát de mondjad, mi van? Ugye a csajokról beszélgettünk, mondom, nekem rendkívül tetszenek, mondom, nagyon alacsony nők. Mindig is tetszettek. Legyen mindig alacsonyabb, ilyen 150, vagy 152, vagy valami ilyesmi. És azt mondja, elmész a francba, az összes magas haverom ugyanezt mondja nekem. Mondom, és akkor jöttem, hogy nem vagyok ezzel egyedül? Mondom, az összes magasnak, mondom, ez a bániája. Azt mondja, hát akit ő ismer, igen. És mindegyik ilyen félbe jött oda, hogy amúgy. És aki derült, hogy igen. Azt mondja, és akkor nekünk mi marad? Azt, ha nektek tetszik az alacsony is, meg a magas is, meg a közepes is, meg mindegyik, akkor azt mondja, én mit csináljak, aki normál méretű vagyok? Hát mondom, ez szívás. De hát ez van. Sánta, te hogy vagy ezzel kérdés? Mármint ezt a gyerekülésre jött eszembe, meg ez,
3: hogy mármint nem figyeltem, hogy őszinte
5: azért legyek. Mert, hogy tényleg, hogy 160 alatt, már csak ez miatt is tudom, hogy azért sok mindenki van 160 alatt, és akkor az durva lenne, hogy kell. De tényleg, hogy bírnak autót vezetni? Könnyen?
3: Nehezen.
5: Amióta tudod, ezeket az üléseket lehet állítani, sose próbáltam, hogy mennyire, igen. Én mindig lenyomom, amennyire lehet. Nem tudom, mennyire lehet fölhúzni. Ezt ki fogom próbálni. Meddig lehet feltekerni? Próbáltam már feltekerni totál?
3: Hát totál szerintem nem, de hát na, látunk ilyeneket egyébként. Én múltkor láttam egy nagy SUV-be egy ilyen nőt, az vezette, és így egészen ott volt, ilyen nagyon közel a szélvédőhöz, ott valószínűleg nagyon meg volt a
5: megfaszulés. A szélvédőző tetőablakhoz volt, igen.
3: Hát úgy mindenhez, ugye nagyon ott volt elő, tehát azt látod, hogy van egy nagyon nagy autó, és annak csak egy ilyen nagyon pici százalékában ott legelül ott van egy ilyen kis ember, tudod, aki így vezeti, az egész az ilyen kontrollálatlan. Ja,
5: az ugye, a baj ezzel, ez most komolyan, hogyha valaki tud olyat, vagy ő maga nagyon alacsony, arra vagyok kíváncsi, hogyha fölemelik az autót, meg én hallottam olyanról, hogy párnát tesztek a felekük alá, oké, valid, mert hát valahogy meg kell mondani, de akkor azzal emeled magad, és egyszer csak nem az van, hogy lóg a lábad a levegőbe, tehát hogy éred el a pedálokat? Biztos nem két kis bottany. Hát valami meg kell oldani, de hogy oldják meg?
3: Hát biztos, hogy van egy limit, hát most mit tudom, én nem tudom. De addig kell felhúzni, ameddig jó. Hát most nem. Kétlem, tehát annyira sok fajta autó van, kétlem az, hogy most ne találnál meg mindenki a magának valót, meg amúgy is tud, hogy valaki a megoldás, hogy ilyen hosszabbított pedál, vagy nem tudom, tehát hogy most énekre tudok gondolni, de hát ez már azért nagyon szélsőséges.
5: Képzeld el, jó, ez most egy nagyon másik történet, de az fantasztikus, hogy azért mennyire, és ezt halál komolyan mondom, ez most tektől tudom, hogy itt a sok hülyeségbe lehet most, de képzeljétek el, hogy volt egy szomszédom, akinek valami balesete volt, és különben tényleg a hát deréktől lefelé, tudjátok, lebénult. És akkor, de ő külföldi volt, és tele volt olyan technológiával, ami neki megkönnyítette az életét. Akkor before it was cool, tehát mi még akkor nem is tudtuk, hogy mik azok, hogy neki már akkor volt ez a négykerekű ilyen járgány, hogy most itt megy mindenki, ugye ezek az elektromosokkal, neki az már volt. Kézzed, én annyira pici gyerek voltam, mikor ez volt, hogy engem volt, hogy odavett maga elé, és akkor én húzhattam a gázkart, érted, meg ilyenek, ez az tök nagyon korai, tehát annyira előrébb voltak. És ő neki volt olyan autója, képzeljétek el, ez durva, hogy az összes, tehát minden a fékezés, a gázadás, a stb. Mind így valahogy a kormányon volt megoldva, képzeljétek el. Aha. És hát egy teljes értékűen tudott közlekedni azzal az autóval. Képzeljétek el, mennyire fantasztikus azért. Igen. Szóval azért megvan oldva, hogyha nagyon komoly a történet, akkor azért szerencsére mindig van megoldás.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: 91.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Mi baj az akkos vázba, Zoli, hogyha szomszéd macskáját eteted?
4: Mit tudom, én csak olvastam egy ilyen címet és betettem a hírt.
3: Ja, nem is tudom, miről baj, szól.
4: Majd kezdtünk fel valamit.
3: Zoli, hogy lehetsz ilyen? Nem, nagyon érdekes.
4: Jó, elolvastam egyébként.
3: Elolvastad?
4: Elolvastam. Most tényleg elolvastam. De nem tudom, hogy miért baj.
3: Na különben azért baj, mert a sztori...
4: Olvastam el.
3: De szóval nem olvastad, de rohadni. Következő dolog van. Svájcban történt egy eset, egy 68 éves nő elkezdte etetni a szomszéd cicáját. És az van, hogy de nem csak úgy, hogy egy picikét néha, hanem konkrétan bizonyíthatóan 10 hónapon keresztül. Na most tudjátok, ez egy olyan dolog, hogy ez még nem lenne baj. De
4: el
3: a szomszéd...
4: csalni.
3: Hát igen, a szomszéd megkérte, hogy hallod, néni, ne etesd már a macskát, mert kap az itthon enni, meg minden. Azt mondta néni, oké, akkor majd nem adok neki többet enni, érted? És a lényeg az, hogy nem elég, hogy csak etette, csinált ilyen kis bejáratocskát az ajtóra, meg minden, uh-huh. És az van, hogy a svájci törvények szerint ez kisajátítás.
4: Ez pedig nem a macskákban ez benne van. Macskák ilyenek, tudnak ilyenek
3: macskák
4: lenni.
3: Azok megcsalnak rendszeresen.
4: Persze, persze, tehát hogy ő több laki, tehát jaj, de ha az neked halálni, most van macskád, akit a... szeretsz, és kinti is, szinte biztos, hogy máshova is bejár egyébként. Ott alszik.
3: Nagyon megegyeztem.
4: Hagyja, simogassák.
3: Nagyon meg, igen, hagyja, hogy hozzányúljanak. Azt tudom, az a... Hogy volt az, amikor... Eszembe jutott minden.
4: Is.
3: Még azt is tudom, hogy hívta a szomszéd a macskát, akkor ja, igen, most, igen. Amikor kereste, azt mondta, hol vagy, cicule?
4: Cicule.
3: Cicule. Volt neki neve.
4: Igen, igen.
3: Nem, hogy megcsalt, hogy elment valahova időnként. Van már neve máshol.
4: Neve van, gyerek. És teljesen véletlenszerűen jöttünk rá, mert fiú macska, ivartalanítattuk, de viszonylag későn, 2-3 éves korában történt meg ez a beavatkozás, és megmaradtak nála ezek az ösztönös, hormonos dolgok, tudod, hogy ő így megy, verekedett is egy kicsit, nem igen. Olyan mértékben, mint korábban, de hogy azért így tolta ezt az ipart, és néhogy elkuborolt ilyen néhány napra. És akkor egy idő után megszoktuk ezt, hogy nyilván vissza fog jönni, nem az, hogy elveszett, hanem úgy járja a környéket. És hát ilyenkor valószínűleg akkor ugye az idejét a Vikkentházában töltötte.
3: Hát igen.
4: Vagy nem tudom, melyik volt az ő olvasatában a Vikkentháza a miénk, vagy az, a szomszédé. De akkor valami szerintem egy harmadik szomszédot is találhatott, mert miért? Sehol nem volt. És akkor még mindig nem tudtunk egymásról. Nem tudtuk, hogy közös a macskánk a szomszéddal, hanem így kerestük. Kerestük, és egyszer a szomszéd odajött, mikor szüleimhez, mikor kim voltak az utcán, hogy ne haragudjanak, mert nem láttak itt egy ilyen fekete-fehér macskát. Van egy ilyen fekete-fehér macskája.
3: Ez a Bence volt,
4: igen.
3: Ugye?
4: Igen. És akkor még nem derült ki, akkor már így szűkült a kör, de hogy hát sok ilyen van. Hát nem tudja, de hát a miénk is fekete-fehér, és képzelje, hogy az is eltűnt. Tényleg? Aha. És hogy hívják Bence? Tehát az övét meg úgy, hogy cicule. Hát nem tudja, mit az, a baj visszajön.
3: Cicule!
4: És lassan, szépen összeértek a szálak, és kiderült, így, mikor visszatért a Bence, akkor ugye újságolt, hogy na, meglett a macska, visszajött, jó tippelte ő is, hogy csak elkuborolt egy kicsit. Hát a miénk is visszajött, tudod, és akkor így teljesen, végül hát ugye konklúzióra jutottak, és kiderült ugye, hogy a Bence az hát bejáratos volt.
3: De
4: oda
3: ilyenkor?
4: Is evett, ott aludt.
3: Ott is aludt?
4: Számtalanszor bent. Volt egy helye.
3: Igen,
4: úgyhogy ő egy ilyen tökéletes kétlaki macska volt. Minimum kétlaki, hát lehet, hogy több is.
3: Meg kellett volna tennetek azt, hogy különben a Bence, mikor ott van nálatok, és a szomszéddal már ez kiderült, hogy meglepjétek bent a házba, és szembesítsétek, hogy na, akkor most ez hogy van? Elkaptunk Bence. Cicula, ezt tetted
4: velem? Nem tudod szembesíteni. De hát ő ilyen kinti benti. Amúgy ő volt nekem a legfájdalommentesebb macska.
3: Valaha.
4: Macska jelenlét így a házon belül, mert ő be is járt. Aha. Gyönyörű szép volt. Ha ben volt, akkor tök jó fej volt, egy nyugodt természetű, odajött az öletbe, lehetett simogatni, játszani vele, stb. Bár inkább ilyen lusta volt, meg ilyen nagy dög, és inkább így feküdt mindig. De ő kint is volt, és onnantól kezdve te mentesülsz nagyon sok ilyen rettenetes kötelezettség alól, ami a benti macska tartással jár. Szóval szerintem ez az ideális állapot, csak hát ugye itt meg kell kötni ezeket a kompromisszumokat, és hát Svájcban most törvényeket sújthatod, de hát a macska természete az ilyen igazából. Hát ezt a Csaba a kollégánk mesélte nekünk, az operatőr, hogy,
3: hát
4: hogy
3: az a legtöbb
4: neki, volt, neki volt egy macskája, és ráadásul ilyen kiskorába került hozzá, ő nevelte, nem tudom. Ott volt, tehát az ő macskája volt, és az is így elkuborolt, és ez csak visszajött egy nyakörvel.
3: Igen.
4: Lehet, hogy volt is egy Bilita nevével, hogy nem tudom, nem emlékszem.
3: Olyan szinten csalta meg, hogy valaki nyakörvet vettek
4: igen,
3: neki.
4: Igen, kőkemény.
3: És az ő macskája. Hihetett, egész elképesztő.
4: Itt lehet, az is, a mai világban nem simán, mennyire érdekes lehet elképzelni egy ilyen szituációt, hogy van egy macskád, akiről azt gondolt, hogy a tiéd,
3: igen.
4: És aztán Instán így rigazezel, és csak így szembe jön veled, hogy ilyen content van róla, hogy valaki gyártja róla például, mint a saját macskájáról.
3: Az mekkora. Halál. És amúgy nagyon sikeres, csak nálad.
4: Igen, sikeres.
3: És attól függetlenül hozzád meg kajálni.
4: Igen, így van. A szegényhez elveszi még azt.
3: Ennyire gátlástalanok ezek a
4: nem macskák. Kreatív szegény gazdájához hazajárat. Jó, van, ott is van egy kis kaja, hát na, állj de, tudod.
3: Különben ez az idős néni sztória, amivel kezdtük, hogy elkezdte etetni a szomszéd macskát, és átszoktatta. Ő különben 3600 svájci frankos büntetést kapott, ez mondjuk mennyi, 5000 euró körül van. Legalábbis ennyit kértek, hogy ennyi legyen a büntetése a nőre, és akkor most majd zajlik az ügy. Na mindegy, szóval ez ilyen őrlet.
4: Hát
3: szóval
4: egyébként nem a szüleim is vannak egyébként szomszéd macskák, nem jár, de hogy mondjam, ők nem szeretik, tehát ők ezért izzították újra be a légpuskát, nem ölik meg, félreértés ne essék, úgy igyekeznek ilyen csúzlival, meg esetleg az egy kis tompa, egyszerű gólya, vagy megsütni a valagát, tehát, de általában nem is sikerül eltalálni, csak ugye liezgetni ugye a hanggal, de járnak oda egyébként, van egy kinti tája is ugye az otthoni macskának, és akkor rendszeresen rájárnak persze. Tehát ugye a macskákat nagyon-nagyon könnyű odaszoktatni ilyen szempontból, mert ugye nagyon sokan járják a környéket. Habár érdekes, amikor a Bence meg volt, tényleg nagy méretű volt, hogy akkor nem volt szomszéd macska a környéken, igazából volt legalábbis a...
3: Jó van, de Bence az gangster volt, tehát tudom, hogy egyszer az annyira igen. Legendás macska volt, hogy tudom, hogy mentem a Sántazorékhoz, haláli volt a kép, vagyis a Sántazoréknál akkor, ugye a, nem tudom, hogy most az még megvan-e, de volt egy hatalmas, vagy én úgy értem meg, hogy egy nagyon nagy méretű madáretető a garázs tetején.
4: Igen, tényleg nagy
3: jó
4: volt.
3: Jó nagy volt, ugye, az jó nagy volt. Bence az simán oda ment és belefeküdt rá a kajára. Úgy.
4: Igen.
3: Feküdt, az csak nem mondta azt, hogy...
4: Erre kép is született egyébként. Várta a madarakat. Nem volt jó taktika.
3: Nem volt, csak nem mondta,
4: el,
3: hogy
4: hát oda
3: gyertek ide! Mennyire nem normális.
4: Jó, ezek a macskák, csak tényleg így szerintem így érdemes tartani, hogy akkor így izé. Olyanról is volt egy ilyen urban legenda, azt nem tudom, hogy kimesélte nekem, de amúgy elképzelhetőnek tartom, hogy létezett állítólag olyan macska, vagy létezhet ennek alapján, hogy bejár a szomszéd. Mert ugye a macskáknál van egy ilyen jelenség, hogy akármennyire is ugye ezt csugalják a videók, hogy ő egy ilyen öntörvényű, nem érdekli a gazdája, ő a főnök, tudod, tehát hogy nagyon ellentéte a kutyának. Ahhoz képest viszont természetesen azért vannak ennek másfajta árnyalatai is, sokkal árnyaltabb a történet. Oké, van egy ilyen alaptermészete a macskáknak, hogy ő a főnök, de alapvetően ő tud nagyon ragaszkodó lenni a gazdájához kimondott. Mm-hmm. Pedig mindig az volt ugye a szóbeszéd erről ezzel kapcsolatban, hogy a házhoz ragaszkodik a macska, a házhoz, nem az emberhez, de az emberhez is, hát én is tapasztalom, hogy engem is így követ mindenhol, és nem csak a kaja miatt, tehát mikor már revett is, akkor is azért történik, meg igényli a szeretetet, meg hasonló, tehát aranyos állatok egyébként. És úgyis meg tud ez mutatkozni náluk, de nekem a nagy mamámnál volt egyébként egy ilyen nagyon öreg macska, aki nem tudom, 16 éves volt, és akkor még hozta az ilyen méretes patkányokat leterítve, és azt ajándékba szánta a gazdájának, ugye a nagyinak, leterítve oda a bejárati ajtó elé, meg mindig ilyen korságos lett, meg azért nem tudták hova takarítani ezt a rettenetes méretű, tehát ilyen hatalmas méretű patkányokat hozott. És egy másik macskáról volt egy ilyen legenda, hogy az meg azt csinálta, hogy felfedezett valami kamerát, ahol be tud járni, és kolbászokat lopott onnan, és azt hozta a gazdájának.
3: Az halál.
4: Jó, egy kicsit belevet, meg mit tudom én, de hogy alapvetően egy ilyen viszonylag sértetlen tudod, szál kolbász azért sikerült eljutatni ott. Szóval, az milyen kellemetlen lehet, nem? Tehát, hogy
3: ez mennyi
4: És nem is tudod, hogy honnan, tudod, valaki meg tudod, már feljelentéseket tesz, hogy lopják a kamerából ugye az ellenséget.
3: Te meg nem érted, hogy honnan van ez a rengeteg kolbász. Igen,
4: a macskát szállítja a szajrét, tehát nagyon-nagyon farabuci helyzetek alakulhatnak ki a macska miatt.
3: Nagyon durván.
4: De mondjuk ez a jobbik megoldás, amúgy, hogyha már nagyon szeretne prédát bemutatni neked, tiszteletét kifejezve, akkor alapvetően inkább így tegye meg, ne egy patkánnyal.
3: De nem, én most nem tudom, hogy ez megtört, de nyilván megtörténhetett, mert ugye a legjobb forgatókönyveket az élet szokta írni. Vágod ezt a sztorit, amikor az van, hogy a fickó hazamegy, és látja, hogy a kutyája éppen ás valamit az udvarba. Mi a túró ez? Megnézés, egyértelműen látja, hogy ez a szomszédnak a dínyeletes fehér nyula. Mondja, hogy hú, ez nem lesz jó. Ez nem lesz jó, de már hát ezt, hogy akkor kutyát elpaterolta onnan, azt mondja, látja, hogy ott az a nyúl, el van pusztulva, tiszta kosz. Gondolkodsz, hogy mit csináljon, azt most tényleg most. És a jó Isten tudja, hogy miért, ő azt találta ki, hogy mivel hogy az ő feltételezése szerint átment a kutyája, és megölte ezt a nyulat, hogy hát ő ezt valahogy megmossa most, valahogy megtisztítja, és ő ezt valahogy visszacsempészi a kettészbe, mert ő ezen valahogy a felelősséget érte. És állítólag ezt így megtette. és másnap jön a szomszéd, és mondja, hogy nem fogod elérni, mi történt. Mondja, a nyulas szomszéd. Uh-huh. Azt mondja, hogy mi? Tudod?
1: Mi?
3: Igen. Azt mondja, képzeld, de azt mondja, elpusztult az ugye a dínyeltes nyulam. Hó, hát ez nagyon szomorú. De azt mondja, nem ez a furcsa. Azt mondja, hanem mi a furcsa? A furcsa az, hogy én elástam, és ma reggelre visszakerült a ketrecbe.
1: Hí.
3: A sztori az,
4: jaj,
3: hogy elástam. A kutya az elásott nyulat vitte át amoda.
4: Ja, értem.
3: Érted? Ő meg visszalakta a ketrecbe, megmosta.
4: Óriási.
3: Haláli. Szóval olyan dolgok történnek, hogy az egészen elképesztő, de hát jó van. Ez ilyen.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Figyeljétek, igen, ezt azt, mondja, azt mondják, hogy hát nem mindenki szeret tanulni, ezzel az égvilágon nincs semmi baj, én ezt átérzem, abszolút, én is kínlódtam, mint az állat. És akkor ugye van akinek nincs diplomája, és hogy esetleg valaki azt gondolná, hogy ez baj, nem feltétlenül. Vannak jó fizető állások, diploma nélkül, van egy ilyen listánk. Vannak pontok, amivel egyezek, vannak pontok, amivel annyira nem. Itt az egyik azt írja, hogy a 8. pontban van, és ehhez van a legtöbb közünk, úgy, főleg a Sánta Zolynak, úgyhogy ezzel kezdem. Zenész. Megéri zenésznek lenni, de őszintén?
3: Nem. Hát attól függ, hogy mit játszol, hogy ezt már mi részben körbejártuk, hogyha te befutott lagzis zenész vagy olyan zenét játszol, ami
2: akkor igen.
3: Jól fizet, hát akkor igen, akkor nyilván tudsz ebből élni. De hát...
2: Amúgy meg nehéz.
3: Nehéz szeretni azt csinálni, azt játszani igazából.
2: Igen. Na szóval, hát igen.
3: Úgy,
2: szóval
3: hát most azért... mit tudom, igen. Hát ez a diploma nélküli. A diplomával az meg, hát igazából zenészként az tök mindegy, hogyha úgy nézed, mert az, aki nem tudom, diplomát szerez ebben, az legfeljebb taníthat, ha nem tudom. Tehát
2: igen.
3: Előrébb annyival nem lesz, tehát igazából millió olyan példát látok én is, így magam körül is, akik hát nyilván nem rendelkeznek ilyen papírokkal, de közben kiváló zenészek, és hát tudnak belőle prosperálni.
2: Úgyhogy, ennyi. Na, hát aztán itt van, a vajdasági emberekhez fordulunk, mert hogy azt írják, hogy a farmer vagy a gazda. Ez aztán nagyon jó. Hát szerintem ez rohadt nehéz. Ez olyan nehéz, mint nem is tudom, a vajdasági emberekhez fordulunk, mert hogy azt írják, hogy a farmer vagy a gazda. Ez aztán nagyon jó. Hát szerintem ez rohadt nehéz. Ez olyan nehéz, mint nem is tudom. És azt, lehet, hogy a farmernek meg a gazdának nincs diplomája, de mi

0: csomó bele kell születni.
1: Hát nyilván úgy a
0: könnyebb. Szerintem ez a megoldás, ha nem, akkor meg nyilván iskola azért kell. Mert hogy most így magad, hogy rájöjj dolgok, szerintem az annyira szertágazó téma. Pont most beszélgettem egy kedves ismerőssel, aki ugye ezzel foglalkozik, és hát ő befejezte ugye az ezzel kapcsolatos tanulmányokat, ő úgy tudott belecsöppenni ebbe a világba, már egy meglévő gazdaságnak az irányításába, és így pont az volt a téma, hogy mondta, hogy mindig az a megítélése ugye az ilyen mezőgazdaságban dolgozókkal kapcsolatban az embereknek, hogy jól él meg izével, nem tudom, és mondta, hogy igen, persze vannak olyan évek, amikor jól megy minden, de aztán jönnek olyan évek is, amikor így tudod, így nem tudod, hogy mi lesz. Nagyon sok mindentől függ az, hogy neked milyen lesz a termés, milyen árakon tudod eladni, eladhatóvá válik-e vagy sem, ugye, mert folyamatosan változik a helyzet, és hát vannak olyan holdfázisok, ugye, amik adott esetben évekre is elnyúlhatnak, amikor azt mondod, hogy hát most így tudod, így nem annyira jön össze
1: a dolog. Nem jött be, ugye?
0: Hát persze, meg hát persze van az, van, amikor meg ugye nagyon bejön, de hát ugye arra is gondolni kell, hogy ugye ez így, tehát minél nagyobb profitot szeretnél kitermelni ebből, akkor annál nagyobbra kéne duzzasztani azt a gazdaságot, legyen szó itt bármilyen jellegű tevékenységről ezen belül, de hát ahhoz tartozik, tudod, plusz kiadás, nem tudom, gépek, a hely, meg kialakítani, ugyan, megcsinálni. Azzal foglalkozni nagy folyamatosan az év minden órájában gyakorlatilag, tehát hogy így, na, kőkemény. Szóval szerintem ez a kulcs amúgy, hogy az csak úgy, de elkezdeni. Mm-hmm. Lehet, hogy van erre példa, hogy valakinek van hozzá affinitása, de tudod, mi honnan tudnánk bármit is elkezdeni ezzel kapcsolatban, valami nehéz
1: lehet. Nem, hát itt nem arról van szó, hogy teljesen hülye kell, hogy legyél, és hogy miket tudsz dolgozni úgy, hogy sokat keres, hogy hülye vagy.
0: Világos.
1: Nem arról van szó, csak hogy nincs diplomád, és mi az, ahol lehet érvényesülni. Hát itt van még különben a fitness világ, ahol most azt mondják, hogy fitness manager, én ezt annyira nem érzem át, a személyi edzőt azt átlátom, mert igen, van sok ismerősöm. Aki ezt csinálja, ezzel rendkívül sokat lehet keresni. De tényleg 1000 eurókba mérhető a havi bevétel. Nem ritkán ez sok 1000 euró. Itt nálunk is, tehát nem kell messzire menni. A lényeg viszont az, hogy hát itt annyit kell tenned, hogy tehát nyilván, ha te nem nézel ki jól, akkor eleve, tehát az neked az ilyen, hogy is mondjam, az a névjegykártyád. Mert nem tudsz, olyan nincs, hogy egy nem tudom, milyen kövér fickó is azt tud, abogy is szabijadzi, hogy gyere, majd téged rendbe hoznak, de hát az, hogy nem állja.
0: El tudom ezt képzelni abban az esetben, hogyha neked már van referenciád, egykor nézszél ki jól, van sporttudásod, tudod, ennek voltak látható nyomai is, és már úgy kialakult egy ilyen legenda körülötted, hogy igen, te azért tudod a dolgod, és lehet, hogy x év után akkor egy kicsit elengedheted magad, és akkor azt mondod, hogy most mit tudom, jó, oké, most már nem vagy bomba formában,
1: igen,
0: de úgy még úgy tudod, hogy van hitele a szabadnak igazából, mert nyilván tudnak rólad az emberek, de hát ez megint egy másik téma. Tehát, és már tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy ilyen volt, nem tudom, komolyabb sportoló, és most nem ilyen nagy szinteken keresztül képzelni, most nem tudom, jön egy Jokic, aki majd elkezd neked edzéseket tartani, mert nyilván az ilyen szintű sportolóknak ki van kövezve az útja az életük végéig, meg akkor is, amikor befejezik a profi sportkarrierjüket, hanem mondjuk így a mi kis vajdasági közegünkben, hogy nem tudom, ment versenyekre és nyert, és országos bajnok, és ez az amaz, annak hinni fogsz, hogy neki van egy szakmai tudása, több, mint hogy most már elhízta magát, meg mint tudom én. Érted? Tehát ilyen szempontból szerintem ez...
1: elhízni magukat, különben
0: persze, amúgy igen, tehát amúgy külön, aki meg ide, tehát a személyi edzősködést vállalja, meg azt mondja, oké, konditermi edzés, meg mit tudom én. Ott nyilván ezek mind ki vannak gyúrva, nem tudom. Nekem mindig az a benyomásom egyébként, hogy azért félek úgy elmenni az ilyen emberekhez, hogy félnék egyébként, mert akkor így azt gondolom, hogy akkor én is biztos úgy fog kinézni, mint ő, és hogy meg nem akarok, aggódj, mert itt ilyen, vannak olyanok, akik tényleg ilyen annyira buffli, olyan aránytalanul izmosodott meg, ami neki nyilván jó, meg oké, de a te világodtól ez nagyon-nagyon távol áll, tudod, és akkor így, de persze ugye hát nyilván tisztában vannak azok mindennel, meg hát ugye a személyi edzőknek is most nekem nagyon kis tapasztalatom van ebben, ezt jobban látod, mert te dolgozol ilyennel, de alapvetően ugye mindig az első kérdés, hogy mit akarsz?
1: Igen, mit szeretnél?
0: És aha, akkor ahhoz igazítja neked az edzéstervet, úgy rakja össze. Csak hát, hogyha szerintem azért ott van az a szempont is, hogy minél izmosabb a személyi edződ,
1: igen,
0: annál jobban fog túlzásokba esni. Legyen szó bármilyen fajta edzéstípusra is. Tehát, ha azt mondod, hogy te csak karba szeretnéd tartani magad, akkor is akkor túl fogja tolni a lábnapot, meg nem tudom mit érted. Úgyhogy aztán négy kéz láb mész ki, kigurulsz, igen.
1: Lehet, hogy ez van. Hát meglátja ő szerintem, hogy mennyi,

0: mennyire kap a másik azon, hogy éppen most ezt végigcsinálja, vagy nem, vagy mennyire szenved utána, vagy mennyire ne. Na minden, hogy vannak ilyen dolgok, az biztos. Az, hogy még egy nagyon érdekes dolog, na ezt a különben adom, ez állítólag a sofőr. A sofőr, és ide a sofőr, az minden beletartozik. A kamion
1: Robi,
0: sofőr,
1: hol vagy?
0: A taxi sofőr, a stb. A taxi sofőrök egy ideje nagyon érdekes pozícióban vannak Szerbiában. Beszélgettünk, azt hiszem, hogy itt a műsorban a taxisokkal, és akkor ők mondták el nekünk, hogy van egy ilyen létszámstop, hogy ennyi taxis van, finito, kész, vége. Most a holnap után mi kitaláljuk mind a kettő, hogy taxisok akarunk lenni, állítok, nem lehet.
1: Aha.
0: Jó, hát mondjuk ez Szerbia biztos, hogy valahogy
1: illegálba.
0: Lehet, de alapvetően nem lehet. Úgyhogy ők mondják, hogy mondja az egyik taxis, hogy jobban vannak védve, mint a jegesmedve. Nem tudom, miért mindig ez hozza. Nem tudom, jegesmedve egy védett állat. De
1: hát az igen. Igen.
0: Na, szóval igen. Szóval a sofőrködés az jó. Hát én meg nem tudom, mert én nem ismerek, azt hiszem, hogy nem ismerek kamionsofőrt, de arról mindig azt hallottuk, hogy azt tudod, igen, ott távol vagy a családtól, mész a nemzetközi utakon, de úgy állítólag az, mindig jó lehet keresni.
1: Aha.
0: Hát vannak ilyen dolgok. Akkor itt most ír még egy csomó érdekességet, azt tudják, hogy építőipar, jó, egyértelmű. De ebben bele se kell menni. Annyiszor beszéltünk erről, hogy az egészen elképesztő. A villanyszerelőtől kezdve, bármi, ami építkezés, az nagyon-nagyon-nagyon
1: megy. Valami, hogy gamer. Jó,
0: na hát igen.
1: Jó, ezt is nagyon sok oldalról lehet megközelíteni, ugye kezdve az online. Van is ennek egy műfai meghatározása egyébként, amikor valaki ezzel foglalkozik, hogy gameplay-eket, tehát azokat a dolgokat veszi fel videóra, amikor ő játszik.
0: Ez valakinek megy nagyon.
1: Dumál hozzá, mit tudom én is, ugye milliós követőtáborra rendelkeznek, ugye a menőbbek, ebből előbb-utóbb pénz is csurog, ugye ez az influencerkedés kategóriája már a másik, amit el tudok képzelni egyébként az, hogy mondjuk nem tudom, van egy tőkén, és akkor nyitsz egy ilyen játékboltot, tudod, akkor konzolokat, játékokat, nem tudom, ilyen cuccokat árulsz, vannak ilyenek egyébként. Ugye erről beszéltünk már szemtelen az, hogy a Blasnyó Zolinak van egy ilyen álma.
0: Persze.
1: Ezt meg is fogalmazta, igen. És mi el is tudjuk képzelni egyébként ebben, mert ő aztán tényleg nagyon otthon van a témában.
0: Igen. Aztán itt van még a fotós. Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert én nekem volt egy pillanatban egy olyan érzés, hogy mindenki fotós itt nálunk.
1: Nekem még mindig van egy ilyen érzésem.
0: Igen. Na most az a stósz ebbe az egész fotózásba, hogy ez tényleg relatív egyszerű dolog. Valakinek vagy nem megy, vagy megy. Vagy megy, vagy nem megy. Tehát ez egy ilyen dolog, mert elképesztő, hogy egyes emberek számára mennyire nehéz megkomponálni egy képet, hogy hol legyen az ember feje, hogy hol legyen, stb. Én volt már, hogy kérdeztem ismerősöket, és nekem az felfogadatlan. Hát te tudod százszor, hogy egymás között hányszor csinálunk egymásról fotókat. Hát az olyan, amilyen kell, hogy legyen. De hányszor kértem meg mást, hogy fotózzon, apám, minden van. Van olyan csoport kép, ahol a fél fejem nincs rajta. Azt hiszem, pont a Dávid csináltuk.
1: Valakinek nincs affinitása, és ez nem baj.
0: Dávid, most miért néző rám ilyen mérgesen? Emlékszel? Csináltál csoportképet, csináltál 6 fotót, és az egyik volt a legjobb, a kedvenc, amikor én nekem félig nem voltam rajta. Hogy mi történt, azt szerintem ő se tudja pontosan. Ne haragudj, Dávid, mert szeretünk, tudod. A szó se róla, de például, hát most remélem, hogy nem hallgat, mert nem is tudom, mondjam, de hú, egyszer megkértem, hogy csináljam.
1: Letette a kis kezét
0: a
1: szájához a műsorban.
0: Megkértem apukámat, hogy csináljon róla valami profilképet, valami pályázathoz kellett, és így csinált 10 képet, és mondtam, hogy
1: Mindig a mennyiség a fontos egyébként azoknál az embereknek, akinek nincs affinitása hozzá.
0: De mondom, fater, ez annyira, hát mondom,
1: nem jó, de sok.
0: A fejem fölött van, még van 2/3 fal, meg hát mondom, ezt nem lehet. És mondta, hogy mit magyarázok, ő profi. Fú,
1: mit magyar...
0: Hú, ez így nehéz lesz, mondod, amikor... Ja, tényleg ne haragudj, édesapám, ezt hallod, de tényleg egyébként... az egy legendás volt, és ő mondta neki, hogy ő nem magyarázott neki, mert ő profi, és tudod, így feladtam, hát akkor megkérek mást, hát azt mit csinálsz?
1: Azt azért tegyük hozzá, hogy igen, nagyon sok a fotós, tényleg ez az élményünk, hogy tényleg boldog-boldogtalan, nem tudom, egy emberrel ismeritek egymást, tudod, hogy soha az életben nem tudom, teljesen más területen foglalkozott, még ugye a művészethez sem volt nagyon köze semmilyen irányból. Igen. Aztán így másnap megjelenik a Facebook oldal, hogy nem tudom az ő neve, és akkor tudod, fotografi.
0: Hát mindig fotografi.
1: Igen, igen, igen.
0: Sánta fotografi.
1: De az érdekes igazából, hogy akármelyiket is megnézed, most nyilván vannak tudások, valamelyik a te ízlésedhez közelebb álló, valamelyik igen. nem, de alapvetően igazából, akik elkezdenek fotózással foglalkozni, nem tudom, hogy a készülék teszél, vagy mi, de hogy alapvetően jók a fotók. Tehát, hogy nem lehet az az érzésünk, hogy most ott nincsenek ilyen bakik, hogy lecsúszik a fél feje, mint tudom én, hanem ott azért úgy tudod, úgy mit tudom, csak meg van komponálva, most van, valamelyik persze. kicsit ilyen túltolt, ilyen cicomás, mert úgy általában ezek az emberek úgy szokták reklámozni magukat, hogy akkor ilyen esküvői fotókkal. Azt is értem egyébként, hogy ott meg aztán tényleg a legkülönfélébb kérések jöhetnek, ugye hát most nem tudom, kicsit valakit olyan ízlésvilágú, hogy akkor szereti az ilyen tudod, a vízi, még a galambot, és oda bontázsolják a fejük felül, jelszál egy fehér galamb, egy szív keretben, meg nem tudom, tehát hogy így nyilván a fotós ugye az elvárásoknak próbál megfelelni, hát nem ehhez ért csak, de alapvetően jók a fotósok, tehát itt a környezetünkben, úgyhogy nem véletlen az, hogy foglalkoznak, meg nem az van, hogy most ilyen trash minőség, hanem teljesen oké.
0: Szeci, azért nem féltél a képbe, írja Oszi, mert magas fickó vagy kicsi volt a gép. Igen, valószínűleg én is erre gondoltam.
1: Nem alacsony, Dávid. De valakinek ugye nem terjed ki a figyelme, hogy én se értek, most mit tudom én, csomó mindenhez, meg te sem, nagyjából semmihez. És mindent ilyen nagyon össze-vissza oldanánk meg. Hát most mit tudom én, mi is. Mi már úgy fotózgattunk úgy többet, vagy nem tudom, videózgattunk, és akkor úgy nagyjából úgy meg tudjuk úgy komponálni, akkor mi hogy álljon rajta. De alapvetően igen, hát el tudjuk ezt fogadni, hogy van, akinek meg ez, erre nincs érzéke, nincs ezzel baj.
0: Van ez így, a másik, ami van, na és ez tök jó, én ezt lehet, hogy egyszer csinálnám, de amúgy meg dehogy csinálnám, de időként eljátszok gondolat, hogy milyen érdekes lenne. Ez az ingatlan ügynök, csak valószínűleg azért nem bírnám csinálni, mert ehhez nagyon nagy türelem kell. Képzeld el, ezen gondolkoztam, az ingatlan ügynök az tényleg, de nem kell diploma, bár én hallottam, hogy létezik valami képzés erre, hogy ingatlan ügynök legyen. Na mindegy. A lényeg az egészben az, hogy na itt a Dobárdán Robi megérkezett. Beszéltünk rólad is, taxisokról. Ingatlan ügynök. Képzeld el, hogy hányféle ember keres meg ötletekkel. És utána végez, ezt kell hallgatod, tudod, eljössz például hozzám, és akkor azt mondod, hogy szeretnék egy házat, 120 négyzetméter legyen hozzá medence, legyen lugas, legyen mit, vagy hülyeséget kitalálsz. És akkor ülök otthon, nézem, oké, és találok háromat, és akkor így megzed az elsőt, nem tetszik, megzed a másodikat, és így nézed, és itt ott tökéletes minden, és akkor azt mondod, hogy aha, de nekem gázfűtés kell, itt meg fával tüzelünk. Nézzük tovább, és akkor te főr az olyat, hogy az apád úristen, hát ezt kérted, nem? Nem elég jó. És akkor jöttem rá, amikor néztem egy olyan műsort, hogy ingatlanosok mutattak ilyen 20 millió értékű ingatlanokat, és akkor tényleg a fickó kitett magáig, végül már olyat mutatott, hogy nem tudom, medencék voltak, házi mozi, már minden volt benne, minden, meg a stílus, meg a minden túl volt, és akkor mondták, hogy hát ez se az igaz, és akkor mondta, jó, van egy ötletem, és elvitte őket egy gyönyörű helyre, ahol volt egy nagy létra. És ilyen platform. És felvitte oda a tulajokat, vagy a jövendőbe tulajokat, és mondta neki, hogy látják ezt, és ezek nem értek, hogy micsoda. Vegyék meg ezt a telket, és építsék meg az államházukat. Önöknek nem lehet találni ingatlan. Uh-huh. És akkor mondták, hogy amúgy igazuk van. Igen, szóval érted? Szóval nehéz, nagyon nehéz lehet szerintem.
1: Hát emberekkel mindig baromi nehéz dolgozni.
0: Mindig nagyon nehéz. Dobárdán Robi kérdezte, hogy miről van szó. Olyan dolgokról beszélgettünk, hogy diploma nélkül is, hogy lehet érvényesülni. És most
1: előtt az egyik mondott ilyen butaságokat egyébként motorokról, motorkerékcserével kapcsolatban fogalmazott meg egy-két érdekes gondolatot, én ott hiányoltam Robit elsődlegesen.
0: Az is jó volt, de beszéltünk arról, hogy mi minden, és akkor írja a cikk, hogy például a sofőr mindenféle ága, és akkor ott volt az egyik pont, hogy taxis, úgyhogy nyugodtan írd meg Dobárdán Robi, hogy a taxizásban meg lehet-e élni, vagy az csak igazából egy kamu sztori, és igazából a háttérben megy valami sokkal komolyabb történet. A taxi meg olyan, hogy hát hadlással lépünk, ebből élünk. Nem tudom igazából taxisok hogy működnek, hogy élnek, mit csinálnak. Hát mi látunk egy dolgot, ugye aztán a valóság meg nem tudom, de nem hiszem, hogy a Dobárdán Robi is megírja nekünk itt a rádióban, hogy amúgy mi az igazság, vagy mi történik. Azt mondja, igazából milliómos vagyok, ez csak a felszín. Unatkozok, és akkor ezzel szoktam foglalkozni.
1: Jól van.
0: Na igen. Na és akkor még vannak ilyenek, hogy és akkor még egyet bedobok, ezt még azt írják, hogy vagy pedig kezdje vállalkozni. Ne. De hát ahhoz aztán az halál helyett van. De hát, hogy ott a idegrendszered azért. az meg fog erősödni egy picikét. Picikét nagyon, úgyhogy azt azért azt nem mondanám, hogy amúgy. Hát jó, persze, diploma nélkül lehet érvényesülni, hogyha nagyon jó ötleted van, és nagyon kitartó vagy, és nem tudom, 4-5 évig képes vagy, nem tudom én nyomni az ipart, úgyhogy nem feltétlenül fogsz meggazdagodni, akkor van esélyed, de amúgy
1: autószerelő, nehéz. Ez is itt van.
0: Jó, az autószerelő biztos, hogy jó. Egy gyerekkoromban akartam autószerelő lenni, el is mentem autószerelő.
1: De az nem kell, az alapképzés nem árt, hogyha van azért, tudod, egy ilyen, mit tudom én, egy mest.
0: Sose árt. A tudás sose árt.
1: Alapokat ezért lehelyeznek, érted, és akkor hát végül is.
0: Elmentem, azért, tudod, ezt persértem, elmentem egy autószerelőhöz, hogy szeretnék ott tanulni. Mondták, hogy nem. De mondom, miért? Azt mondták, hogy ők ezt nem kockáztathatják, hogy én nem tudom, kicserélek egy kereket, aztán
1: igen,
0: a sarkon meg kiesik.
1: Igen.
0: Hát mondom, akkor jó van, és akkor feladtam ennyi, úgyhogy nem nagyon voltam rajta az ügyön. Hát
1: igen, meg ugye az autószerelés az azért érdekes téma, mert most igen, ez tényleg csak egy alapnak jó, vagy lehet jó, hogyha mondjuk te iskolában megtanulod így a legalapvetőbb dolgokat, nem tudom, miből áll a motor, de mi, hogy működik azon belül, nem tudom, hogyha ez van, akkor az mire utalhat, milyen hiba, stb., hogy korrigálod. Igen. De hogy alapvetően azért mesterek között is akkora különbség van, és szerintem ez elsősorban abba keresendő, hogy mennyire tudnak felzárkózni így a modern technológiák tekintetében. Most persze mindig van egy alaprendszer a kocsinak, aminek van egy alapvető működési elve. Nyilván mindig kicsit finomítják ugye ezeket a működési módozatokat, de alapvetően olyan átlátható, hanem ott jön aztán az ilyen elektronika, meg minden, és nagyon-nagyon fel kell zárkózni folyamatosan, vagy tudni kell felzárkózni ugye a mesternek, mert tényleg a legkülönfélebb autók jöhetnek ugye a műhelyedbe, és akkor most mit csinálsz, nem tudom, bejön egy ilyen ultramodern, és akkor hogy gyúlsz hozzá? Legfeljebb, hát most mit tudom, hogyha nagyon nem értesz hozzá, akkor tovább küldöd egy szakszervizbe, vagy márkaszervizbe, de alapvetően, tehát így láttam arra már példát, én már jártam olyan mesternél is, aki nem annyira tartotta a lépést, és ott érződött egyébként ez a probléma, azzal szemben, aki meg mondjuk, akiről most vagyok, és az meg hát látszik, hogy tudod, teljesen napra kész mindig, és mindennek kapcsolatban ugye van egy válaszuk, és esetleges megoldások is, úgyhogy na mi lehet?
0: Halálé volt, egyszer csináltam olyat, hogy az egyik benzinkutalba jártam, folyamatosan láttam, hogy árulnak autószőnyegeket, és nem feketét, hanem volt, képzeld, ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép bézs színű. Mondom, milyen jó. Éppen kitakarítottam az autót, ritka dolog ez nálam, én erre nem vagyok túl büszke nálam, tényleg az autó úgy néz ki konkrétan, mint a benne élnék, ami félig igaz. És ki lett takarítva, és betettem ezeket a gyönyörű bézs, hogy hívják. Arra abszolút nem gondoltam, hogy egy hét múlva el kell vinnem szervizbe az autót. És a mesterek, a jó Isten tudja, milyen lábbelikkel, olajos, nem tudom mi, egy hét után úgy összenyomták, hogy soha többet nem volt tiszta. De egy hétig élveztem különben, egy hétig szép volt.
1: Bézs.
0: Igen, úgyhogy amúgy igen.
1: Gazdag vagyok. Ez az érzés nem volt benned.
0: Azt, hogy a Zoli, hogy kedvencem, amikor valaki dokumentációt, fotót, vagy dokumentációról küld fotót, és az Istenét nem tudja lefotózni, hogy az álló kép legyen, ha álló helyzetben van dokumentum. Nekem kell úgy csinálni, mint a bagoly, forgatva a fejemet meg a telefont is. Ja igen, az jó, mert akkor utána mindig le kell zárni a képernyőt, mert te elfordítod, és akkor mindig rossz el. Akkor, igen, akkor telefon igen. Elfordítja, akkor értitek.
1: Ez amikor a fekvő pozícióba csinál álló képet lényegében.
0: Igen.
1: Történik.
0: Azok fantasztikus dolgok.
1: Futózás
0: na mindegy, és akkor ilyenek vannak, hát most, hogy ezzel annyira nem lettünk előrébb, de hát jó van, mindegy. Ezek azok a dolgok, amiket a nagyvilág így elismer, hogy ezekkel különben lehet érvényesülni.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Programajánló.
4: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621 000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621 000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
9: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
10: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STCable.tv.
11: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
12: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
13: Itt a Pannon Rádió.

0: Cannompresso. Pörgesd fel a napod.
1: 8 óra 16 perc van, sziasztok, üdvözlök minden kedves rádióhallgatót itt a 91,5-ös hullámhosszon. Mondom mindjárt, hogy milyen témák lesznek ma a Cannompresso-ban. Nos hát miért érzik sokszor úgy különböző nemzedékek, hogy nehezen értik meg egymást, és hogyan változnak a családi szerepek, mit tanulhatnak egymással a fiatalok, az idősebbek? Ezekről a témákról lesz szó. Ezek mindig nagyon érdekes témák. A generációk közötti kapcsolatok, családi értékek, a párbeszéd fontossága, ez mind-mind téma lesz Bedő Imre közgazdásszal. Ezen kívül hamarosan szín Szeged ifjúsági játékok. A főszervezővel fogok beszélgetni arról, hogy miért lesz különleges az idei fesztivál, illetve idén is tanszercsomagokkal és iskolatáskával támogatja az MNT a kiselsősöket. Varjú Potrebics Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja, nyilatkozik és mond részleteket erről. Ezen kívül készítettem egy csomó érdekességet, például képzeljétek el, listázták a legrosszabb szerbiai ételeket, erről is szó lesz. Kiderült az is, hogy ki lett a legismertebb magyar celeb, mert hogy készült erről egy felmérés, és jövök programötletekkel is, meg sok-sok hasznos infóval. Mint ahogy azt megszokhattátok, egészen 14 óráig együtt leszünk ma is. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa lesz a kis presszós csapat ma.
2: Az autóban
3: vagy bicajon
2: Pannon Rádió a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot!
1: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
10: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 8 óra 33 perckor hoztam nektek híreket a nagyvilágból. Képzeljétek, szerb állampolgár is van a 4 ember között, akik szándékosan tüzeket okoztak Zadar környékén. Egy hónapos vizsgálati fogságot rendeltek el nekik. Erről Hrvoje Viszkovicja, a Zadari megyei bíróság vizsgáló bírája nyilatkozott. Hozzátette, hogy jelenleg folyik a bizonyítékok összegyűjtése, letartóztatottak pedig beismerték a tűzgyújtást, írja az N1. A bíró elmondta, hogy az ügyészség kihallgatta a 4 gyanúsítottat, akiket a közbiztonság elleni súlyos bűncselekménnyel gyanúsítanak, ezért 1-10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki rájuk. Viszkovics szerint mindannyiukat azért tartóztották le, mert fennáll annak a veszélye, hogy megismétlik a bűncselekményt. A tüzek szándékos okozásának indítéka egyelőre nem ismert. A gyanúsítottak az út mentén száraz fül felgyújtásával okozták a tüzet. Viszkovics megerősítette, hogy a 3 letartóztatott férfi ittas volt a tüzek okozásakor, a lengyel állampolgársága nő esetében azonban ezt még nem állapították meg.
1: Ez a Pannon Rádió.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

8 óra 45 perc van, néhány info az időjárásról. Szerbiában ma átmeneti felhősödés várható rövid ideig tartó esővel és helyi záporokkal, ritkábban zivatarokkal. A változást lehűlés, valamint mérsékelt és erős északnyugati szél is kísérheti. A felhősödés reggelés délelőtt Vajdaság és Nyugat-Szerbia felől az ország középső részei felé helyeződik át, majd a déli és keleti területek felé vonul tovább, miközben északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 19 fok között, a legmagasabb pedig 27 és 31 fok között alakul. Szóval nem lesz ezért olyan nagy hideg. Délelőtt megszűnik egyébként a csapadék, és részben felszakadozik ismét a felhőzet. Túlnyomó részt napos idő várható a délután folyamán. A következő 7 napban Szerbia legtöbb részén túlnyomó napos idő lesz ismét, és hát megint melegre fordul az idő, a helyi felhőképződés mellett főként Szerbia északnyugati részén lesznek adottak a feltételek, záporok és zivatarok kialakulásához. Iván Risztics meteorológus a Szerbiai RTV-nek elmondta, hogy már szerdától újabb jelentős hőmérséklet emelkedés következik. Csütörtöktől keddig Szerbiában 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannoner TV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak, Pannon Rádió.

9 óra 15 perc van, egy kis helyzetjelentés a szárazságot illetően. Ugye a szárazság is a magas hőmérséklet miatt csökken a Duna vízszintje Bezdánnál és Gombosnál. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a következő napokban további apadás is várható, ezt közölte a szerb kormány. Bezdánnál tegnap reggel mínusz 55 cm-es, Gombosnál pedig mínusz 91 cm-es vízállás mértek. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint csütörtökig Újvidéktől folyásirányban felfelé található hidrológiai mérőállomások többségénél további mintegy 10-12 cm-es vízszint csökkenésre lehet számítani. Ezt követően stagnálás, majd kisebb vízszint emelkedés is várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges elrekesztését, hogy a víz egy részének átirányításával meg tudja könnyíteni a Paksi atomerőmű egyik reaktorának a hűtését, az illetékes szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakasz vízállására, valamint a folyami közlekedésre, illetve a vízi áruf szállításra is.

0: Rita a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Műsorajánló.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
7: Editor's Choice.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban. Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panno Rádió, a te hangod.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Etna ismét, képzeljétek el, kitört Szicíliában, füstöt és hamut lövelve az égbe, egy nappal azután, hogy egy amerikai turista villám csapás következtében halt meg, miközben a vulkánon túrázott. A 29 éves Kansasból érkező turista az olasz tűzoltók közlése szerint olyan területen tartózkodott, amelyet a közelmúltbeli vulkáni tevékenység miatt lezártak a látogatók elől. Vasárnap este helikopterrel mentették ki az erdőhatár fölötti kitett területről, de később halottnak nyilvánították. A hatóságok nagy kiterjedésű területen korlátozták a vulkán megközelítését. Az Etna tevékenysége miatt a ketteni repülő teret is a múlt hét nagy részén le kellett zárni. Az illetékesek szerint az utóbbi évtizedekben több embert ölt meg igazából a villámcsapás az Etnán, mint maga a vulkáni tevékenység. És hát van itt még egy tüzes téma. Szerbiában jelenleg 45 tűzeset aktív, ami nagyon sok. Tegnap a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott be. Ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt egy ember életét vesztette. Azt Tolovi hegységben pusztító tüzet továbbra sem sikerült lokalizálni. Az éjszaka lehullott eső nem mérsékelte a tüzet, a reggel óta fújó erős szél pedig ismét felszítja a tűzfészkeket. Továbbra is a deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érint a tűz.

Eszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

9 óra 46 perckor egy színházi programötlet, egyedi színházi programötlet, mert hogy Ludason folytatódik a Tanya Színház idei nyári turnéja. A társulat Vörös Marti Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét viszi a vajdasági magyar közönségnek, a darabot pedig Mezei Kinga rendezte. Zenével, tánccal és humorral teszik közérthetőbbé a szerző közel 200 éves művét. A ludasi előadást követően három helyszínen találkozhatnak a nézők a társulattal. Egyébként 18-án ma, ugye tegnap volt Ludason, ma Bács-Kossuth-falván, 19-én Bács-Gyula-falván, augusztus 20-án pedig Brazíliában mutatják be a produkciót. Az előadás minden helyszínen 21 órától kezdődik. Ludason a Kosztelányi Ház udvarában volt, ahol finom falatokkal és frissítő italokkal is várták az érdeklődőket.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Tegnap a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott be Szerbiában, ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt egy ember életét vesztette. A Stolovi-hegységben pusztító tüzet továbbra sem sikerül lokalizálni, az éjszaka lehullott eső sem mérsékelte a tüzet, a reggel óta fújó erős szél pedig ismét felszítja a tűzfészkeket. Továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érintett a tűz. Idén a tűzoltók országszerte mintegy 24 ezer alkalommal vonultak ki. Az esetek felét szabadtéri tüzek tették ki. Szerbiában jelenleg 45 helyen lángolnak szabadtéri tüzek. Szerb állampolgár is van a négy ember között, akiket a Zadar környéki tüzek szándékos okozásával gyanúsítanak. A három férfit és egy lengyel nőt azzal gyanúsítják, hogy augusztus 14-én és 15-én előzetes terv alapján 10 helyszínen gyújtották fel a száraz füvet az út mentén. A Zadari megyei bíróság vizsgáló bírája szerint a gyanúsítottak beismerték a tűzgyújtást, a bizonyítékok gyűjtése pedig még folyamatban van. A bíró azt is megerősítette, hogy a három férfi ittas volt a tüzek okozásakor. Mind a négyen letartóztatásban maradnak a bűncselekmény megismétlésének veszélye miatt. A horvát-szerb kettős állampolgárságú férfinál még a szökés veszélye is fennáll. A gyújtogatások indítéka egyenlőre nem ismert. Az ügyben a horvát szervezet bűnözés elleni osztály is vizsgálódik, azt ellenőrzik, hogy felmerülhet-e a terrorizmus gyanúja. A szárazság és a magas hőmérséklet miatt tovább csökken a Duna vízszintje Bezdánnál és Gombosnál. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a következő napokban további apadás várható. Bezdánnál tegnap reggel mínusz 155 cm-es, Gombosnál pedig mínusz 91 cm-es vízállást mértek. Az előrejelzések szerint csütörtökig Újvidék felől további 10-12 cm-es vízcsökkenésre lehet számítani. Ezt követően stagnálás, majd kisebb vízszint emelkedés várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges elrekesztését, hogy a víz egy részének átirányításával megkönnyítse a Paksi atomerőmű egyik reaktorának hűtését, az illetékes szerb szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakasz vízállására, valamint a folyami közlekedésre és a vízi áruszállításra. Ülésezik a szerb szociális gazdasági tanács, várhatóan döntés születik a jövő évi minimálbér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A kormány jelenlegi 550 euróról 600 euróra emelni a jövő évi minimálbért, ami több mint 9%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimálbér a jövő év végére elérje 650 eurót, az ülés jelenleg is tart, 10 órakor kezdődött.
0: Sport.
5: Szabadka legszebb utcáin a város szecessziós épületei között futhatnak majd azok, akik augusztus 30-án részt vesznek a 9. szabadkai félmaratonon. A szervezők 5, 10 és 21 kilométeres távval készülnek, így a kezdőktől a tapasztaltabb futókig mindenki megmutathatja, megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a városközpontban. Természetesen gyerekfutam is lesz, a helyek száma korlátozott, nevezni augusztus 20-án délig lehet.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg friss 21 fok van, hideg front érkezett a Kárpát-medencébe, és ez befolyásolja most néhány napig az időjárást. Ma még 30 fok alatt marad a hőmérséklet, az elkövetkező napokban azonban lassan visszatér a kánikula, a meteorológusok szerint csapadékra is számítani lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
1: Bomax. Velünk a zene. Mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: idén is tanszercsomaggal és iskolatáskával támogatja a Magyar Nemzeti Tanács a kiselsősöket. Varjú Potrebics Tattyanával, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnökével kolléganőm Dédics Zsuzsanna beszélgetett.
1: Talán az első kérdés, amivel érdemes indítani a beszélgetésünket, az, hogy hány magyar tannyelvű első osztályba induló gyermek lesz idén Vajdaságban, és hogyan alakul ez a szám a tavalyi évhez képest, mondjuk.
2: A júniusi adatgyűjtés alapján az idei évben most jelenleg 1290 elsős iratkozott be. Ez a szám még szeptember 1-ig szokott változni, növekedni. Erre fel vagyunk készülve, a tavalyi évet pedig 1279 gyermekkel indítottuk meg szeptember 1-én. Tehát elmondhatjuk, hogy 10-zel több elsős iratkozott az idén magyar nyelvű osztályba.
1: Azért évek óta elmondható, hogy ez a szám valahogy mindig ugyan ott alakul, és ez a szám, tehát egy picit plusz-minusz változik, igen, de azért az alap az megvan.
2: Így van, és azt látjuk, hogy az utóbbi 4-5 évben ez a szám stagnál, tehát nem történik nagyobb változás, ezért szoktuk azt mondani, hogy mi 1300 elsősre számítunk, így is készülünk minden évben.
1: Augusztus közepénél járunk, és ilyenkor a szülőknek ugye aktuális kérdésé válik a beiskolázás kérdése, mire kell készülniük, mi az, amit meg kell vásárolniuk az iskola kezdéshez, és hát ugye fontos kiemelni azt, hogy az MNT támogatási rendszerének köszönhetően beiskolázási tanszercsomagot már 2011 óta kapnak a szülők és a gyerekek. Számíthatnak-e erre idén is, és hogyha igen, akkor mit tartalmaz?
2: Igen, számíthatnak a szülők erre az ajándékcsomagra. Az idei évben a beiskolázási tanszercsomag egy gazdagon felszerelt tolltartót, betűkirakót, vonalzókészletet, vízifestéket, ollót, gyurmát, koláspapírt, zsírkrétát, ragasztókat, fehér temperát, ecseteket, rajzblokkot, filctollat, piros és kék színű ceruzát, alkoholos tűfilcet, abakuszt, többfajta kis és nagyformátumú füzetet, tornazsákot, ugrókötelet, névjelző matricát és mágneses házi feladatjelzőt, Varga Katalin Gőgös Gunár Gedeon című az olvasni tanulás segítésére íródott mesekönyvét, a Mézes Kalás című gyermeklap legfrissebb számát és Mukeli Csilla betűtanoda című két kiadványát tartalmazza.
1: Nagyon gazdag a csomag az idei esztendőben is. Mi a tapasztalat egyébként, hogy mennyire sikerült ezt úgy összeállítani, hogy valóban a mindennapi iskolai munkát segítse? És hát gondolom, hogy azért, hogyha jól sárfárkodnak a pedagógusok, akkor a következő évfolyamokra is tudnak tartalékolni, mondjuk például a rajzfelszerelést illetően, tehát tényleg gazdag csomagról van szó.
2: Így van, évek óta kísérjük az igényeket, és meghallgatjuk a gyakorló pedagógusokat, hogy mire van szükségük, és hogyan változnak a különböző tanítási módszerek az eszközökkel együtt. Ezért minden évben fejleszteni tudtuk ezt a tanszercsomagot. Az idei évre már elértük azt a szintet, tehát azt a tartalmat, amely úgy gondolom, hogy minden pedagógus számára megsegítheti a munkáját. Persze ez tanító függő, hogy ki mit használ, ki milyen füzetben gyakoroltat, ír, de úgy gondoljuk, hogy a tanszercsomag maga olyan gazdagon tartalmazza ezeket a taneszközöket és egyéb felszerelést, amellyel tudnak kezdeni, ha nem is az iskolába, akkor talán otthon, ugye a családban.
1: Mindenféleképpen óriási segítség ez a szülőknek, akiknek a gyermeke most kezdi meg az általános iskolát, hiszen csak valószínűleg néhány apróságot kell majd beszerezniük még plusz ehhez a tanszercsomaghoz. Ugye emellett egyébként a Rákóczi Szövetség jóvoltából iskolatáskát is kaptak az elsősök. Gondolom, hogy akkor ez az idei esztendőben is így lesz, és hát ami fontos kérdés még, hogy mikor és hogyan történik majd a csomagok kiosztása.
2: Igen, az idei évben is az iskolatáskát együtt osszuk ki a tanszercsomagokkal. Augusztus végén, szeptember első napjaiban fog megtörténni, az pedig településfüggő, hogy magában az iskolában tudják-e fogadni ezeket az ajándékcsomagokat, vagy több esetben előfordul, hogy a település művelődési házában, vagy a helyi közösségben közösség épületében. Ezt mindig a helyiekkel beszéljük meg, hogy hol alkalmas. Szabadkán a Majsai úti általános iskolában osszuk a városi iskolák részére, a falvakba pedig kijuttatjuk az ajándékot.
1: Lényeg, hogy az iskola kezdés előtt néhány nappal vagy ott az elején mindenkihez eljut az iskolatáska és a tanszercsomag is. Ha már a településeknél járunk, akkor voltak-e olyan települések, ahol a kis létszám miatt kérdéses lehetett egy-egy magyar nyelvű osztály megnyitása, hol sikerült biztosítani a magyar osztályok működését?
2: Igen, az idei évben is, és ez így van folyamatosan, minden évben kísérjük a kis létszámú tagozatok alakulását, hiszen látjuk már az óvodai adatok begyűjtésénél. Az idei évben a Magyar Nemzeti Tanács összesen 40 záradékot adott ki a tartományi oktatási titkárság felé, és ez egy esetben 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvi általános iskolai első osztályos tagozat megnyitását támogatta. Törökfalu, Torontálvásárhely, Szerbitabé, Torda, Gombos, Székelykeve, Kula, Magyarcsernye, Magyarkanizsa, Oromhegyes, Nagybecskerek, Erzsébetlak, Szaján, Kisorosz, Óbecse, Bajmok, Szabadka, Nosza, Ludas, Temerin, Pacsér, Zentagunaras, Törökbecse, Törökkanizsa, Tiszakálmán falva, Újvidék, Tornyos, Bogaras, Bács-Gyula falva, Nemes-Miletics, Doroszló, Zombor, Bezdán, Ürményháza és Nesény. Természetesen ezzel együtt a kihelyezett tagozatok is szerepelnek ebben a felsorolásban.
1: Szorványban ugye különösen nagy kihívást jelent a magyar oktatás megszervezése. Milyen helyzetben vannak az ottani első osztályok? Erről mi az, amit azért egy picit részletesebben is el tud
2: évről
1: mondani?
2: Évről évre megfigyeljük azt, hogy Nyugat-Bácskában és a Bánságban csökken, azaz megszűnik az adott évben a beiratkozó elsősök száma, így nem nyitódik akkor első osztály, de nyomon követjük, hiszen az iskola előkészítőben vannak gyermekek, megeshet az, hogy az idei évben például, mint ahogy maradékon is nem nyílik első osztály, nincs beiratkozó első. De már azt látjuk és tudjuk, hogy van előkészítős diák, tehát reményeink szerint nem fog megszűnni a magyar oktatásod sem, hanem kimarad egy évfolyam, és a következő évben ez pótlásra, újraindításra fog kerülni. Ugyanez a helyzet Nyugat-Bácskában is, ahol egy-két tanulóval még meg tudjuk tartani a magyar oktatást, főleg a kihelyezett tagozatokon, a kis településeken, de már ugye a megnyitott és az engedélyezett, akár most másodikos, harmadikos vagy negyedikes gyermeknek mindenféleképpen megmarad a magyar oktatás.
1: Ugye a beszélgetésünket azzal indítottuk, hogy az első osztályba induló gyerekek tanszercsomagot kapnak, illetve ott lesz az iskolatáska is, de milyen támogatásokkal segíti az MNT, az általános iskola többi évfolyamát.
2: Minden évfolyamára terveztük az ajándékot, ez már néhány éve így van. Így a második osztályosok mézes kalács éves előfizetését kapják, és egy szép metalofon hangszert. A harmadik osztályosok osztálykirándulásban részesülnek, a negyedik osztályos tanulók egy földrajzi atlaszt kapnak ajándékba, az ötödikesek tornazsákot, melynek tartalma egy kulacs és karpánt, hatodik osztályok a jópajtás éves előfizetését kapják ajándékba, a hetedik osztályosok osztálykirándulást, még a nyolcadik osztályosokat a pályaválasztás terén erősítjük meg a Suli Expo rendezvényünkkel.
1: Még egy kérdés, vagyis hát van még néhány kérdés, ugye, ami aktuális lehet így az iskola kezdés előtt. Itt van például az iskolabusz program is, amely mellett nem mehetünk el. Sok család számára jelent ez még komoly segítséget. Hogyan alakul idén ez a program? Hány diák számára biztosítanak utazási lehetőséget?
2: Az idén is folytatjuk az iskolabusz programot, ahogy az előző években is sikeresen megvalósult. Az elmúlt évben 13 önkormányzat területén 168 gyermek vette igénybe a buszkísérők bevonásával. Apatin, Indzsia, Kula, Nagybecskerek, Nagykikinda, Pancsova, Szabadka, Topolya, Törökbecse, Török Kanizsa, Újvidék, Verbász és Zombor önkormányzatok területén. A 2026-27-es évben, tanévben is hasonló számokra számíthatunk, hiszen látjuk a beiratkozási adatokat, és már nagyban szervezzük a buszkísérők bevonását, és szeptember 1-ével ez a program indul, mint ahogy az elmúlt években is.
1: Beszélgetésünk végén ejtsünk szót a középiskolásokról is. Mikorra várhatóak a végleges információk a beiratkozásokról, és hát nagyjából mennyi középiskolás kezdi meg a 26-27-es tanévet?
2: Nincsenek végleges adatok, és a jelen rendelkezésünkre álló adatok szerint 1073 első magyar középiskolás lesz, és még 84 speciális tagozaton tanuló. Ezek az adatok a Moja Srednja Škola portálon ugye elérhető hivatalos besorolás adatok, és ezek pedig változni fognak. Szeptember második feléig ezek a számok mozognak, és szeptember második felében fogunk pontos és végleges adatokkal rendelkezni, amikor az iskolák, középiskolák megküldik ezt a Magyar Nemzeti Tanács részére.
3: Pörög ránk! Pannonrádió éjjel-nappal!

0: programajánló.
1: Huszonöt év, egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
0: Programajánló.
7: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.

0: Média támogató a Pannon RTV.
1: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

10 óra 44 perckor hoztam egy kis érdekességet, egy kis bulvárt, mert hogy érdekes képet mutat a magyar celebekről egy friss országosan reprezentatív kutatás. Majka továbbra is torony magasan a legismertebb celeb Magyarországon, de a legkedveltebb címet nem ő vitte el. A spontán említésektől Majkát a választódó 96%-a nevezte meg. Mögötte Sebestyén Balázs jött, 13,5%-kal majd Szoboszlai Dominik következett. Ha pedig konkrétan azt nézték, hogy kit ismernek a legjobban, akkor Majka 81%-kal végzett az élen. A kedvertségi verseny viszont már teljesen máshogyan alakul. Till Attila megelőzte a Majkát, Tilla 57%-os pozitív megítélést kapott, Majka pedig 53%-ot, 50% fölé még Sebestyén Balázs, Ördög Nóra és Liptai Klaudia került. És még egy érdekes tanulság, hiába ismerik és kedvelik ezeket az embereket nagyon sokan, a megkérdezettek 56%-a azt mondta, hogy egyik celeb sem befolyásolta még konkrétan a döntésében. Tehát úgy tűnik, hogy hát szeretjük nézni, hallgatni és követni ezeket a celebeket, de azért még nem feltétlenül csináljuk azt, amit ők mondanak.

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, híjatag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Műsorajánló.
2: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Tegnap a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott be, ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt egy ember életét vesztette. A Stolovi-hegységben pusztító tüzet továbbra sem sikerült lokalizálni, az éjszaka lehullott eső sem mérsékelte a lángokat, a reggel óta fújó erős szél pedig ismét felszítja a tűzfészkeket. Továbbra is a deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érintett a tűz. Idén a tűzoltók országszerte mintegy 24 ezer alkalommal vonultak ki. Az esetek felét szabadtéri tüzek tették ki. Szerbiában jelenleg 45 helyen lángolnak szabadtéri tüzek. Szerb állampolgár is van a négy ember között, akiket a Zadar környéki tüzek szándékos okozásával gyanúsítanak. A három férfit és egy lengyel nőt azzal gyanúsítják, hogy augusztus 14-én és 15-én előzetes terv alapján 10 helyszínen gyújtottak fel száraz füvet az út mentén. A Zadari megyei bíróság vizsgáló bírója szerint a gyanúsítottak beismerték a tűzgyújtást, a bizonyítókok gyűjtése pedig még folyamatban van. A bíró azt is megerősítette, hogy a három férfi ittas volt a tüzek okozásakor. A gyújtogatások indítéka egyelőre nem ismert, az ügyben a horvát szervezet bűnözés elleni osztály is vizsgálódik. Azt is ellenőrzik, hogy felmerülhet-e terrorizmus gyanúja. A szárazság és a magas hőmérséklet miatt tovább csökken a Duna vízszintje Bezdánnál és Gombosnál, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a következő napokban további apadás várható. Az előrejelzések szerint csütörtökig Újvidéktől felfelé további 10-12 cm-es vízszint csökkenésre lehet számítani. Ezt követően stagnálást, majd kisebb vízszint emelkedés várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges elrekesztését, hogy a víz egy részének átirányításával megkönnyítse a Paksi atomerőmű egyik reaktorának hűtését. Az illetékes szerb szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakasz vízállására, valamint a folyami közlekedésre és a vízi áruszállításra. Észak-Macedóniában már a harmadik ember halt meg a nyugat-nílusi láz következtében. A 61 éves szkopjai férfi, akinek több kísérő betegsége is volt, a hétvégén hunyt el a fertőző betegségek egyetemi klinikáján. Erről számolt be a helyi Telma portál. Fadil Cana, a klinika igazgatója elmondta, hogy a betegnél laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták, a nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés neuroinvazív formáját, amely súlyos klinikai lefolyással járt.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, egy hideg front érkezett a Kárpát-medencébe, és ez befolyásolja most néhány napig az időjárást. Ma még 30 fok alatt marad a hőmérséklet, az elkövetkező napokban azonban fokozatosan visszatér a kánikula, a meteorológusok szerint csapadékra is számítani lehet.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Pannonrádió.
8: Az interneten és

0: A Pannon Press Suit támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
5: Műsorajánló.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
0: Az autóban
7: vagy bicajon
0: Pannon Rádió a legjobb utitárs.

0: A Presszó folytatásában egy érdekes szociológiai téma. Miért érzik sokszor úgy a különböző nemzedékek, hogy egyre nehezebben értik meg egymást, és hogyan változnak a családi szerepek az elmúlt évtizedekben, mit tanulhatnak egymástól a fiatalok és az idősebbek, a generációk közötti kapcsolatokról, a családi értékekről és a párbeszéd fontosságáról beszélgetett Szabó Hangya Tenrész Bedő Imrével, a Férfiak Klubjának alapítójával, a családi értékek és a férfi női szerepek elkötelezett képviselőjével.
1: Hogy lehet egy civil szervezetnek ekkora sikere? Mi a titka? Mi a receptje?
2: Egy olyan civil szervezetet alapítottam a Férfiak Klubjában, amelyik a társadalmi többség dolgaival foglalkozik. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokan foglalkoznak a különféle társadalmi kisebbségekkel, a különböző betegségekkel sújtott a csoportok, vagy a szociális helyzetűeknek a felkarolása, vagy mindenféle jól meghatározható kis kisebbség, de én azt látom közgazdászként, hogy a társadalmi többségnek van ma már komoly problémája. És hogyha nem kezdünk foglalkozni a társadalmi többséggel, hogy ott milyen rendet tudunk, ott hogy tudjuk őket megsegíteni, hogy a családjaikat tudják megtartani, hogy a jövő nemzedéket erősebbre tudjuk, ugye valamilyen módon sikeresebbre neveljük, mint a milyen kezdene, ami vágyunk felnőttként, hogy ez megtörténhessen, vagy hogyha az értékrendi dolgainkat nem erősítjük meg, akkor ez a széthullás rá fog gyűrűzni a kisebbségeknek a problémára, és tehát nem lesz társadalmi többség, aki megtermelje azt, ami a kisebbségek felkarolásához szükséges. Tehát el kell kezdeni a társadalmi többség ügyével foglalkozni, és talán ugye a férfiak ügye, a férfivá válás, a fiúnevelés, a férfi értékrend, a férfiak családi szerepe, az a nők ügye is, a lányok ügye is, a fiatalok ügye, az öregek ügye is, és ilyen értelemben ez egy abszolút közös ügy, és gondolom, hogy a népszerűségét annak is köszönheti, hogy én nagyon igyekszek a mi kultúránkra alapozni, tehát hogy nem népszerű pszichológiai elméletekre, nem külföldi módszertanokra, hanem a mi saját kultúránknak azokat a válaszait keresem meg, amelyek bizonyítják, hogy minden évszázadban számíthatunk a kultúránkra, mindegy az 24. vagy 22. és újra meg újra elő lehet keresni azokat a belső mintázatokat, amik bennünk vannak, és hogyha ismét elkezdjük alkalmazni, akkor egy csomó problémát megoldunk, és úgy látom, hogy keresnek az emberek, és ez okozhatja azt, hogy olyan sokan odafigyelnek erre, mert megoldásokat keresnek a legnagyobb problémájukra, ami általában otthon van a legnagyobb probléma, nem a munkahelyeken.
1: Hogyan következett ez be? Ez a földgyorsult, rohanó életünk az oka?
2: Van ennek olyan szervezett politikai háttere is, ami rosszul sült el. Van ennek technológiai használati, vagy az új technológiák általi befolyás is, mint ok, tehát ez egy hatalmas okozó, de van olyan társadalmi okai is vannak, amelyek a szülőket valójában olyan programok érik, olyan fajta kibúvókat találnak, olyan felmentéseket találnak, ami a szülőségükben egyrészt meggyengíti, másrészt amiatt elengedik a nevelésnek a felelősségét, és a maga a generációknak az egymás ellen feszülése és feszítése egyszerre jelenik meg azzal, hogy a szülők félnek szülők lenni, a gyermekeik szeretetét vágyják, de rosszul akarják megszerezni, elhárítják a felelősséget a tanárokra, hogy mondjuk valaki a iskolarendszerbe faragjon embert az ő gyerekéből, vagy az edző faragjon, vagy a táborba, hát ha elküldöm, akkor ott majd hát ha faragnak belőle valakit, és így a sok bába közt a gyerekek is elvesznek, ők is sikertelennek érzik magukat, akikre rá lennének bízva, azok nem tudnak a szülők felelőssége nélkül igazán élére állni ennek és embert faragni. Tehát az emberfaragáshoz kellene egy generációs szövetséget és visszaállítani, és a szülőknek a felelősségét és ezt a fajta tudatalatti menekülését, mert nem tudatosan menekülnek ki a szülők a nevelésből, hanem minden hatás, ami éri őket, abból ők ösztönösen azt gyűjtik össze, ami őket fölment, és ami miatt hátralépnek, és ezzel kezdtem foglalkozni, hogy a felébresztésünk, én is szülő vagyok, látom a gyermekeim iskolatársainak a szüleit, vagy a baráti körben, amit látom azt, hogy az én gyerekeim most már inkább a 18, de a 3-4 éves gyerekek között mi a probléma, és amikor az óvodapedagógusok elmondják, hogy ma már az óvodába belépőknek több mint a fele, ők 60%-ra satszolják azoknak a számát, akik valamilyen papírral érkeznek, ADHD-n, mindenféle ilyen problémával küszködő gyerek, autista, annak a különféle ugye verziói vagy lépcsői, akkor fel kell ébrednünk, hogy nem igaz, hogy nekünk az egész oktatási rendszert ehhez a típusú problémakörhöz kell alkalmazni, hanem a gyermekeink nevelését kellene úgy csinálni, hogy megelőzzük ezeket, és hogy egészséges gyerek kerüljön be a óvodába, egészséges gyerek kerüljön be az iskolába. Tehát még ha egy függő gyerek, tehát egy telefonfüggő, tartalomfüggő gyerek kerül be az óvodába, vagy egy függő gyerek kerül be az iskolába már, ha még az óvodában nem is volt az, akkor már az egy veszett fejszennyele. Tehát, és ha még az iskolában erre ráerősítenek, amit például Finnországban nem tesznek, tehát a finnek elől jártak a technológia bevezetésével is az iskolákban, és miután rájöttek, hogy a technológia bevezetése minden kognitív funkció drasztikus zuhanásával jár, kitiltották. Ezt mostantól úgy volt, hogy még nem is fognak kézírást tanítani, csak billentyűzettel, mert már többé nem kell kézírás. És most azt mondták, hogy a svédek kezdték meg, a norvégok, a finnek mindjárt következnek, hogy teljesen kitiltják. Mert vissza kell az emberfejlesztést, az emberfejlődés, az idegrendszeri és érzelmi fejlődést a középpontba állítani.
1: Ez azt jelenti, hogy a szülő menekülne a gyerekneveléstől, illetve rábízná szívesen az iskolára vagy épp a sportklubra. A gyerek akkor hogyan tud erre reagálni? Mit mutatnak az ön kutatásai, az ön meglátásai, hogy hogyan próbálja visszaszerezni úgymond a szülőt a gyerek, vagy akarja egyáltalán a sok kutyú mellett?
2: Ugye a szülők nem szándékosan és rossz indulaton engedik ezt el, hanem ösztönösen és a tudat alattiukban épül ez fel, hogyha szembesítjük velük ezzel a folyamattal őket, akkor rá is ébrednek, de azelőtt ők nem tudják, hogy ők ezt teszik. Ők azt gondolják, hogy a legjobbat teszik akkor, amikor a fejlesztő cégekhez, a sport intézményekhez, ahol fizetni kell, a tanácsadókhoz, a pszichológusokhoz és egyéb olyan helyekre viszik a gyerekeiket, ahonnan a fejlesztést ők várják, és ők ezt meg akarják finanszírozni. És ők le vannak terhelve a munkahelyükön, fáradtan érnek haza, néha anyagi problémával küzdenek, és jól jön nekik, ők azt gondolják, még egyszer mondom, a pokolba vezető út jó szándéka, akik vezetők teljesen jót akarnak, csak rossz lesz a végeredmény. Tehát jól jön nekik az, hogy vannak ezek a bizonyos rendszerek, akiket megpróbálnak bevonni, de ez nem sikerül. Ez viszont azt okozza, hogy sem az ő érzelmi kapcsolódásuk nem valósul meg a gyerekekkel. Már ideje korán a gyerek magára marad a döntéseiben, és túl korán esik rá az, hogy ő egyedül van. Mert egy szülő nem gyakorolja az autoritását. Például egy óvodában minden óvodapedagógus ezt igazolja vissza, hogy drasztikusan nő azoknak a szülőknek a száma, akik a gyermeküktől félnek. Ezt így kell megfogalmazni. Félnek a gyermekeiktől. Ez azt jelenti, hogy a szeretetüket úgy akarják megszerezni a gyereknek, hogy mindent ő vele döntetnek el. Megkérdezik tőle, hogy mit tegyünk ebédre, mikor menjünk haza, a nem tudom honnan. Még megnézzük-e a koncerten a következő számot, vagy most induljunk el. És ez hihetetlen érzelmi vákumot generál, tehát egy gyermeknek ez egy érzelmi bizonytalanság. Nem érett a döntésre, túl korán kapja ezt a lehetőséget, túl korán kényszerítik rá, aztán elkezdő dönteni, de ebből lesz az, amit később narcisztikusnak hívnak, hogy minden ő róla szól, mindent ő táncoltat, mindent ő generál, holott egyáltalán nem érett rá sem érzelmileg, sem idegrendszerileg, és a szülő jó akaratból kezdi ezt csinálni. De nekünk szólni kell, hogy nem lesz ennek jó eredménye. Lehet, hogy fájni fog nekik. Talán ugye megkérdezte, hogy vajon az én népszerűségemnek, a sikeremnek mi a titka. Talán ez, hogy én szeretettel, de az igazat mondom. Azért, mert hogyha változtatni akarunk, az csak igaz alapon tudjuk tenni. Érezzük mi legbelül, hogy van probléma. Nagyon-nagyon sok influencer, nagyon sok befolyásos ember, aki akár generációkkal foglalkozik, anyagi érdekből, tehát ha elmegy, hogy teltházas előadásokat tartson például, vagy a könyveit megvásárolják, úgy prezentálja ezeket a problémákat, mintha nem lenne más megoldás, mintha ilyen lenne az élet, mintha senki se hibás ebben a dologban, majd csak lesz valami, nem kell annyira, és az embereket ez megnyugtatja, de egyre rosszabb a helyzet. Tehát nekünk szembe kell állni ezzel a problémával, ez nem lesz annyira népszerű, de talán azok számára, akik akarnak valamit, azok számára kapaszkodó.
1: Tehát bátorság kell tulajdonképpen, és ön egyszer valahol azt írta, hogy ember kell a gátra. Ez mit jelent?
2: Igen, ennek az alapján és a gyökerén mégiscsak a Férfiak Klubja és a Férfinő Akadémia áll, és a férfiak szerepe. Tehát én azt láttam, hogy ennek a fajta elpuhulásnak, vagy ennek a fajta túlzó alkalmazkodásnak, vagy annak, hogy hogy mi hiszünk minden kívülről jövő nevelési, viselkedési csodaszerbe, hogy ez most akkor nem úgy kell, mint régen, hanem egészen másképpen is, az se lesz jó, és akkor még egyszer más módszert, az se lesz jó. A férfiak hiányából is fakad. Tehát az apák jelenléte nagyon fontos. És az apák tudatos jelenléte, tehát amikor régen meg kellett védeni a családot, akkor sokszor ez fizikai védelmet jelentett, ez sokszor az éhhaláltól, vagy a hidegtől való félelmet, vagy a védelmet jelentette, háború esetén, vagy veszély esetén a karddal való védelmet, vagy bármi más. De ma már nem. De ma is van védelmi funkciója a férfinak, és a mai veszélyektől, hogy ma is tisztán lássunk. Ha van egy tervem egy családban, hogy én egy önálló, boldogulni képes életet maga után, boldog életet maga után hagyni képes felnőttet akarok, akkor annak a célnak az érdekébe vezetem a karavánt, ugye? És a karavánt nem csak vezetni kell, hanem meg is kell védeni, tehát ami veszély leselkedik arra, azt nekem föl kell ismernem. Akár ideológia, akár nevelési, akár a családon belüli együttműködési, akár túlterhelési, nekem a szemem ott kell lenni, a feleségem, ha túl van terhelve, akkor mi van? Hogyan veszünk le terheket, hogyan alakítsuk át ezt, mert veszélyezteti a karavánnak a célba jutását, hogy nekünk egy olyan életet adjunk tovább, aki majd ő is életet ad, és mind boldog életet, nem ilyen szürke, szomorút, hanem igazán boldogat. És hogy a férfiakat elvonták a családjaiktól, tehát így mondja a szakirodalom, hogy ma már javarészt a munkahelyeken vannak. És otthon kevés a szerepük, nem találják a helyüket, nem is nagyon akarnak hazamenni, pluszba vannak, vagy vita van állandóan. Elterjesztett ez az új világ, hogy a férfi értékek nem is annyira léteznek, hanem értéktelenséggel azonosítják a férfiakat, hogy ők a kisajátítás, az agresszió, a potenciális családon belüli erőszak, a toxikus maszkulinitás. Nekünk fel kell mutatni azt a férfi képet, ami a mi kultúránkban nagyon régóta stabil volt, a családjáért szolgálatot vállaló férfit, a nő oldalán helytálló férfit, az apát, aki példát mutat, aki keresi az igazságot, és azt úgy tudja elmondani, hogy aki motiválni tudja az egész családot, mert ő tudja, hogy milyen célja van, aki előre tekint, és minden olyat levesz, ami ehhez nem kell, és minden olyat hozzátesz, akár a munkahelyéről a pénzt, akár a táplálékot, akár a szellemi táplálékot, akár az utazást, hogy ne oda menjünk nyaralni, hanem oda, mert ott van egy múzeum, meg ott van egy vár, hogy mit teszek hozzá az egészhez, és ezt a férfit, ezt az új férfi kép, nem új, tehát a régi férfi képet akarom visszahozni a modern köntösbe, hogy a városban ugyanaz a férfi kell. És azt hiszem, hogy ha fel tudjuk mutatni ezt a férfi ideát, akkor sok-sok ember önmagától kezdi tudni követni. És ez a mi célunk, mert mindenkit képzésbe nem tudok beíratni, mindenkinek nem tudom megfogni a kezét. Vannak képzéseink, vannak könyveim, de valójában ezek mind ezt az ideát építik, és ha megvan fejben, akkor elkezdhet mindenki lépkedni e felé, függetlenül attól, hogy most egy panellakásban vagy egy családi házban lakik, hogy van felesége, nincs, hogy beteg, öreg, fiatal, minden körülményéhez képest is tud lépéseket tenni. Tehát a férfiak helyükre állítása, önbecsülésüknek a megjavítása, cél adása, ami legfontosabb feladatunk, és ehhez hihetetlen sok nő kapcsolódik. Na, a nők is nagyon becsülik ezt, a férfiak is, de nők is nagyon becsülik ezt a munkát, a nők is nagyon támogatják. Ez hasznos a férfiaknak, mert az ő egészségükre egészen biztosan jó hatással van, az önbecsülésükre. Hasznos a nőnek, mert ő tud valamit tiszteljen, és ez egy hihetetlen jó dolog egy nőnek is, hogy tisztelheti ezt. És hasznos a jövő nemzedéknek, mert egy olyan mintát lát, amit jó hatással van az önbecsülésükre. Hasznos a nőnek, mert ő tud valamit tiszteljen, és ez egy hihetetlen jó dolog egy nőnek is, hogy tisztelheti ezt. És hasznos a jövő nemzedéknek, mert egy olyan mintát lát, amit ugye a fiúként az apa minta azért fontos, hogy ő olyan akarjon,

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Programajánló.
3: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány vár.

0: oroslapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dalla tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.

0: 11 óra 46 perckor hoztam nektek egy gasztronómiai érdekességet. Képzeljétek el, listázták a, hát idézőjelben a legrosszabb szerbiai ételeket. Vannak a listán érthető szereplők, de olyan kincsek is, amelyek a szerbiai, illetve a vajdasági identitás nagyon komoly mérföldkövei és részei. Nagyon, nagyon motivál ez a téma, úgy látszik, túlságosan átélem. A vajdasági ételekről van szó. Na nézzük, mire jutott ez a kimutatás. Nos, hát ugye a vajdaságiak alig, ha nem, mindig felvonják a szemöldöküket. A kocsonya rajongói még vitába is tudnának szállni ezzel az eredménnyel, mert hogy ugye a világ gasztronómiáját bemutató Taste Atlas állította össze ezt a listát, ezt a 15 pontos listát, és a rangsorban olyan fogások is helyet kaptak, amelyek generációk óta a helyi konyha részesei, például itt van a mákos tészta, a második helyen végzett. A lista elnevezését azért érdemes némi fenntartással kezelni, ezt így az elején le kell tisztázni, mert hogy az idézőjelben a legrosszabbak közé sorolt ételek értékelése egyáltalán nem katasztrofális, átlagosan 3,9 pont körül mozog az elérhető 5-ből. Vagyis sokkal inkább arról van szó, hogy a szerbiai fogások szerepelnek gyengében a Taste Atlas közönségének és gasztronómiai értékelőinek a körében. Tehát értelemszerűen nem mindenki szereti a vajdasági ételt, vagy talán a külföldiek számára mindig különleges, túl különlegesnek számít. A 15-ös lista kevésbé rossznak ítélt végén a megybefőt található egyébként, de bekerült a csesznice, a lustapite, a prebránac és a sütőtökös krétes is. A 10-es mezőnyben már a mákos kalács, a rablóhús, a pacal, a szerb saláta, a halpaprikás, a popara és a leszkovaci kavurma is megtalálható. A lista egyik legnagyobb vajdasági meglepetése kétségkívül egyébként a mákos tészta, a cukorral és a mákkal bőségesen megszórt, sok családban ma is rendszeresen készített étel a rangsor második helyére került. A Taste Atlas leírása szerint széles, vékony tésztából készül, amelyet olvasztott vajjal, mákkal és cukorral tálalnak. Egykor gazdag és ízletes fogásnak számított, később pedig egyszerű takarékos ételként maradt fent. Hasonló változatai Közép- és Kelet-Európa több országaiban is ismertek, a szerbiai változatot pedig elsősorban ugye vajdasághoz kötik. A dobogó harmadik helyére egyébként egy másik megosztó klasszikus, a kocsonya került. A hagyományos fogást általában ugye a sertés olcsóbb kollagénben gazdag részeiből készítik, tehát nektek nem kell ezt bemutatni. Én csak mondom, hogy mit írt ez a nemzetközi oldal. A húst hosszú ideig főzik, ugye különböző fűszerekkel. A Taste Atlas szerint, ami érdekes, most nem fogom elmondani, ugye értelemszerűen a kocsonya receptjét, mert mindenki tudja. A Taste Atlas szerint egy pohárka pálinka nem szokatlan kísérője ennek a menünek. Még a kocsonyánál, illetve a mákos tésztánál is rosszabbul járt ezen a listán egyébként egy Vajevo környékénről származó különlegesség. Egyébként én erről nem hallottam. A rangsor első, vagyis a legrosszabb helyére az úgynevezett nyers pieszkavica került. A neve viszont nem véletlenül nyers, darált nyers borjúhúsból készül, amelyhez sót, borsot, füstölt, paprikát, ételízesítőt, olajat és apróra vágott hagymát adnak. Az alapanyagokat összekeverik, majd a masszát pieszkavica formára alakítják. A történet szerint pedig ezt az ételt azok választották, akiknek nem volt idejük kivárni, amíg elkészül a grillhús, a nyers húspogácsát a meleg lepénybe tették. Manapság pirított kenyérrel vagy lepénnyel kínálják gyakran éppen addig, amíg az asztalhoz megérkezik a rendelt grillétel. Ezen a listán rossz ételnek számít. Még egyébként a tatár bifsztek is. Hát elég érdekes volt ez a rendszer, igazából, vagyis ez a kimutatás, minden esetre mindig érdekes egy kicsit belelátni abba, hogy egy külföldi hogyan látja a vajdasági ételeket.
1: Pannonrádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Reklám.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Kiemelt figyelmet kap az állattenyésztés, a hazai vetőmagtermesztés és a fiatalok mezőgazdaságban tartása a vonatkozó 2034-ig érvényes stratégiában. Megjelentek a szabadkai Nasa Radost iskoláskor előtti intézménybe felvett gyermekek listái, és felújítás miatt ideiglenes helyszíneken kezdik az új tanévet a magyar kanizsai óvodások. Jönnek a részletek. Új irányokat szabna a szerbiai mezőgazdaság és vidékfejlesztés előtt a 2034-ig szóló stratégia, amelyet a napokban fogadtak el. A dokumentum átalakítaná a támogatási rendszert, nagyobb hangsúlyt helyezne a beruházásokra és a vidékfejlesztésre, emellett élelmiszer ombudsman létrehozását is előirányozza. Kiemelt figyelmet kapna az állattenyésztés, a hazai vetőmagtermesztés és a fiatalok mezőgazdaságban tartása. Mutatjuk, melyek a stratégia legfontosabb újdonságai, Szabó Regina összefoglalója.
2: A stratégia egyik legfontosabb eleme a támogatási rendszer átalakítása. Tatjana Brankova, mezőgazdasági miniszter tanácsadója szerint a közvetlen kifizetések szerepe fokozatosan csökkenhet, miközben nagyobb hangsúlyt kapnak a beruházások, a technológiai fejlesztések és a vidékfejlesztési intézkedések. Egyértelműen fokozatosan fogunk haladni. A legfontosabb feladat, amely most előttünk áll, az akcióterv kidolgozása. Az akciótervnek a következő 90 napban el kell készülnie. Ebben pontosan meghatározzuk majd a határidőket, a felelős intézményt és az alkalmazandó intézkedéseket. A következő 3 évre vonatkozóan készül majd akcióterv. Ebben először 100%-os arányban határozzuk meg például, hogy mennyivel növeljük a beruházást, illetve milyen mértékben növeljük a vidékfejlesztési támogatási intézkedések arányát. A mezőgazdasági stratégia új eleme az élelmiszer ombudsman intézménye. Tatjana Brankov szerint annak létrehozását a mezőgazdasági minisztériumnak kell kezdeményeznie, a pontos működését és hatásköreit pedig a következő időszakban határozzák meg. Az ombudsman nem az árak szabályozására szolgál majd, nem ő fogja meghatározni, hogy például mennyi legyen a tej vagy a napraforgó ára, hanem olyan intézmény lesz, amely a termelők, a feldolgozók és a kereskedők közötti tisztességes kapcsolatokért dolgozik. Az intézmény átláthatóan közé teszi majd az árakat, és lehetősége lesz eljárásokat is indítani. Ennek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők ne az élelmiszerlánc leggyengébb láncemei legyenek, hiszen végső soron minden tőlük indul. Az élelmiszer önrendelkezés erősítésében az állattenyésztés és a hazai vetőmagtermesztés is kiemelt szerepet kapna. A stratégia a fiatalok mezőgazdaságban tartását is ösztönözni. Generációváltási programot és ösztöndíjakat is terveznek. A vetőmagot stratégiai erőforrásként kezelnék, ezért a jövőben a nemesítésre, valamint az előállításra és feldolgozásra is nagyobb figyelmet fordítanának.
1: A szabadkai Nasa Radost iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyermekek névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztik, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsődei, valamint a 3 éves kortól iskolakezdésig tartó óvodai csoportokba meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújthatnak be fellebbezést, kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-e és 28-a között bírálják el. Ideiglenes helyszíneken kezdik az új tanévet a magyar kanizsai óvodások. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény növendékeit a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ fogadja. A költözésre az óvoda épületében zajló munkálatok miatt van szükség. Korom Sarolta nézett utána.
0: Az idei tanév kezdete előtt két héttel még javában zajlanak a munkálatok a Magyar Kanizsai Gyöngyszemény kiskoláskor előtti intézmény központi épületén. A nyár eleje óta kívül és belül is dolgoznak az épületen, amely így egyelőre nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A közel fél évig tartó felújítás idejére ezért átszervezik az óvoda működését, a csoportokat a helyi Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ fogadja. Márta Otília, az intézmény igazgatója.
3: Ebben a két intézményben 3-3 csoport fog dolgozni, és lenni ott lesznek a gyerekek. Pontosan 135 gyermeket érint ez a költöztetés, de ez elkerülhetetlen a biztonság érdekében. Más opciót nem gondoltunk, mert ezek az intézmények megfelelőek arra, mind higiéniailag, mind pedig minden szempontból, mert oktatás folyik mind a kettőben, tehát a higiéniai feltételek és a termeknek a nagysága is megfelel arra, hogy itt megfelelő oktatás folyjon.
0: Amint egy 20 millió dinár értékű beruházás a tartományi kormány támogatásával valósul meg. A munkálatok mellett az önkormányzat az óvodások ideglenes elhelyezésének megszervezésében is szerepet vállal. Fontos szempont volt, hogy a felújítás ideje alatt a gyermekek továbbra is helyben megfelelő körülmények között kezdhessék meg és folytathassák az új tanévet. Fejszámmel Róbert, Magyar Kanizsai polgármester.
4: Természetesen az önkormányzat részéről megvolt a nyitottság és a támogatása arra vonatkozóan, hogy új intézményekbe kerüljenek a gyerekek, hiszen lehetett volna választani, vagy nem lesz fél évig óvoda, vagy a gyerekeket utaztatjuk a falvak különböző óvodáiba. Én úgy gondolom, hogy egyik sem a legjobb megoldás. Ez, ami most megszületett az óvoda szakkáderei részéről és vezetősége részéről, hogy egy másik intézményt alakítsunk át a gyerekeknek megfelelő helyszínni. Én úgy gondolom, és ez itt van Magyar Kanizsán, úgy gondolom, hogy ez volt rá a legjobb megoldás.
0: A munkálatok várhatóan az év végéig befejeződnek, így a tervek szerint az óvodások már a második fél évet a megújult intézményben kezdhetik meg.
1: Vajdaságban idén jelenállás szerint 1290 magyar elsős kezdi meg az általános iskolát, valamivel többen, mint tavaly, ismertette tegnap a Szabadkai Magyar Rádióban Varjú Potrebics Tatjana. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja elmondta, az MNT idén is tanszercsomaggal, illetve a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően iskolatáskával segíti az elsősöket. Kiemelte, hogy a felsőbb évfolyamokra járó tanulók is ajánlják, rendékben részesülnek majd. Emellett folytatódik az iskolabusz program is, amely az elmúlt tanévben 13 önkormányzat területén 168 gyermek számára biztosított utazási lehetőséget. A tanszercsomagot és az iskolatáskat augusztus utolsó és szeptember első napjaiban minden magyar osztályba iratkozó első osztályos gyerekhez eljuttatja a Magyar Nemzeti Tanács.
5: Az idei évben egy nagyon gazdagon felszerelt tolltartót, több különböző formátumú füzetet tartalmaz a tanszercsomag, a képzőművészeti tantárgyhoz való eszközöket, kiegészítőket, vonalzót, ragasztót, ollót, és a Gőgös Gunár Gedeon mesekönyvet, Vukelit Csilla betűtanodáját, és a Mézes Kalács legfrissebb számát fogják kapni az elsősök, még a felsőbb évfolyam tanuló diákok, a második osztályosok a Mézes Kalács egész évre szóló előfizetését, a harmadik osztályosok osztálykirándulásban részesülnek, a negyedikes tanulók egy földrajzi atlaszt fognak ajándékba kapni, az ötödikesek egy tornazsákot, a hatodikosok a jópajtás gyermeklap egész éves előfizetésére számíthatnak, a hetedikeseket szintén osztálykirándulásra invitáljuk, és a nyolcadikos tanulókat pedig a pályaválasztásban igyekszünk megsegíteni, mégpedig a Suli Expo megszervezésével.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
6: Időjárás.
7: Szabadkán pillanatnyilag 24 fok van, napos és felhős órák váltogatják egymást a nap folyamán, lesz ennél melegebb is a várható csúcsértékek, a 26 fokot érik el, holnap pedig még melegebb lesz, a csúcsértékek a 31 fokot is elérhetik.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek.
6: Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Reklám.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
10: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
12: Bomax.
13: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
14: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
14: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
15: Itt a Pannon Rádió.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Nem Kínában készült.
7: Köszönjük, hogy megnéztétek.
0: 100%-ban vajdasági.
8: Panorádió.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.

12 óra 32 perckor hoztam egy nagyon érdekes programötletet, egy ilyen piacélmény lehet megtapasztalni nagy kikindet, de nem akármilyen, hanem gyermekpiacot. Én még nem is hallottam, hogy volt ilyen Vajdaságban, vagy szokott lenni. Nézzük, hogy mit kell erről tudni. Aki szeret nézelődni, vásárolni, csereberélni és kincsekre bukkanni, az ezen a héten délutánonként teheti meg. A Nagy Kikindai Kultúrközpont udvarában működő gyermekpiac hétfő óta minden nap 17 és 19:30 között várja egyébként az érdeklődni, az ezen a héten délutánonként teheti meg. A Nagy Kikindai Kultúrközpont udvarában működő gyermekpiac hétfő óta minden nap 17 és 19:30 között várja egyébként az érdeklődőket. A rendezvény a megszokott szombat délelőtti időpont

ugye, hát a kortársaikkal is szocializálódnak. Mindazok a szülők és gyerekek, akik otthonukban már nem használ, de jó alapotú játékokat vagy egyéb gyermekfelszerelésekkel rendelkeznek a rendezvény ideje alatt, bekapcsolódhatnak ebbe a programba.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió, vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

12 óra 46 perc van, ez itt a Presszó. Továbbra is, hogyha szeretitek a futást, akkor, és még van szabadidőtök is egy kicsit, éppen augusztus 30-án, akkor érdemes meggondolni a nevezést a 9. szabadkai félmaratonra. Augusztus 30-án ismét benépesülnek Szabadka utcái futók, futókkal a város legszebb részeit, szecessziós épületeket érintő pályán fognak futni a futók. A szervezők ezúttal is 3 lehetőséget kínálnak, 5, 10 és 21 kilométer közül lehet választani, tehát akkor ez azt jelenti, hogy a kezdő futóktól egészen a tapasztaltabb sportolókig mindenki meg fogja találni a számára megfelelő kihívást. A 10 kilométeres táv és a félmaraton rajtja reggel 8 órakor lesz, az 5 kilométeres futás pedig 8:25-kor indul a városközpontból. A verseny idején a pályákat tehát így lezárják a forgalom elől, a résztvevők biztonságáról pedig frissítő állomások, mentőszolgálat és egészségügyi csapatok is gondoskodnak. Érdekesség, hogy az idei nevezések alapján most nem az 5 kilométeres táv a legnépszerűbb, hanem a 21 kilométeres félmaratonra jelentkeztek a legtöbben. Tehát ha pedig még gondolkodtok a nevezésen, akkor érdemes sietni, mert augusztus 20-án délig lehet jelentkezni. A nevezési díj 4000 dinár. A Szabadka Város Sportszövetségéhez tartozó egyesületek és klubok tagjai pedig kedvezményesen 3000 dinárért indulhatnak. Úgyhogy aki szeretne egy jó hangulatú sportversenyen így részt venni, futócipőt húzni, annak már csak egy kérdése maradt hátra. 5, 10 vagy 21 kilométer találkozunk augusztus 30-án.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A szabadkai Nasárádoszt iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyermekek névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztették, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsődei, valamint a 3 éves kortól iskolakezdésig tartó óvodai csoportokba meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújthatják be fellebbezéseket kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-e és 28-a között bírálják el. Tegnap kezdődött a pótérettségi azon szerbiai 8-os diákok számára, akik igazolt okokból nem vettek részt a júniusi kísérettségin. A tanulók 3 napon át minden alkalommal 9 és 11 óra között írják meg a teszteket. Tegnap anyanyelvből és irodalomból vizsgáztak, ma matematikából, holnap pedig az 5 választható tandár egyikéből írják meg a tesztet. Az előzetes eredményeket csütörtök reggel 8 óráig teszik közzé. Ezen a napon 12 és 16 óra között lehet kifogást benyújtani a kísérettségi eredményeire, a végleges eredményeket pedig csütörtökön 20 óráig hozzák nyilvánosságra. A középiskolai beiratkozás 3. körére augusztus 24-én és 25-én kerül sor közvetlenül az iskolákban, kivéve a zene és balett iskolákat. Tegnap a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott be, ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt 1 ember életét vesztette. A Sztolovéhegységben pusztító tüzet továbbra sem sikerült lokalizálni, az éjszaka lehullott eső sem mérsékelte a tüzet, a reggel óta fújó erős szél pedig ismét felszítja a tűzfészkeket. Továbbra is a delibláti homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érintett a tűz. Idén a tűzoltók országszerte mintegy 24 ezer alkalommal vonultak ki, az esetek felét szabadtéri tüzek tették ki. Szerbiában jelenleg 45 helyen lángolnak szabadtéri tüzek. Észak-Macedóniában már a 3. ember halt meg a nyugat-nílusi láz következtében. A 61 éves szkopjei férfi, akinek több kísérő betegsége is volt, a hétvégén hunyt el a fertőző betegségek egyetemi klinikáján, számolt be egy helyi portál. A klinika igazgatója elmondta, hogy a betegnél laboratóriumi vizsgálattal igazolták a nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés egyik formáját, amely súlyos klinikai lefolyással járt.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Hideg front érkezett a Kárpát-medencébe. Ez befolyásolja most néhány napig az időjárást. Ma még 30 fok alatt marad a hőmérséklet, az elkövetkező napokban azonban fokozatosan visszatér a kánikula. A meteorológusok szerint csapadékra is számítani kell.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak.

0: Van a rádió a te hangod, hogyha augusztus vége, akkor Szegeden gyakorlatilag egyet jelent a nyár utolsó nagy dobásával érkezik a SZIN, vagyis a Szegedi Ifjúsági Napok. Idén augusztus 26-a és 29-e között ismét megtelik élettel az Új Szegedi Partfürdő, és a szervezők ezúttal is igyekeztek úgy összeállítani a programot, hogy a különböző zenei stílusok kedvelői megtalálják a saját kedvenceiket is. Arról pedig, hogy milyen lesz az idei SZIN, mi minden történik a kulisszák mögött, és mitől tud évről évre megújulni a fesztivál, Koloni Cserikát, a SZIN fesztiváligazgatóját kérdezem. Szerbusz Erika, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Sziasztok, én köszönöm.
0: Kezdjük talán a legfontosabban, milyen színre számíthatunk idén, miért érdemes ott lenni augusztus 26-a és 29-e között Szegeden?
1: Én azt gondolom, hogy a SZINnek van egy sajátos atmoszférája, attól, hogy benne a belvárosban egy zöld ligetes területen helyezkedik el, tulajdonképpen mindentől gyalog, minden elérhető, minden szállás, de ezen kívül nyilván olyan zenei programokat, olyan zenei helyszíneket hoztunk az elmúlt időszakban is, ami teljesen hozzájárul ahhoz, hogyha valaki Szegedre érkezik, fesztiválozni akar, akkor egy nagyon szép környezetben ezt megtehesse, és nagyon jó előadókkal.
0: Amikor összeállt az idei program, akkor mi volt a legfontosabb szempont? Inkább az volt a cél, hogy ilyen nagy neveket hozzatok, vagy az, hogy minél többféle zenei világ megjelenjen?
1: Mind a kettő. Nyilván számunkra fontos az, és minden évben készítünk egy felmérést a SZIN életébe, ahol megkérdezzük a fesztiválozókat például arról, hogy ők kit látnának szívesen a jövő évben, vagy arról is megkérdezzük, hogy éppen mennyire elégedett a SZIN által adott szolgáltatásokkal. Úgyhogy nekünk mindig van egy listánk külföldi előadókról, magyar előadókról, folyamatosan teszteljük az előadókat, hogy ki az, akin nagyon sokan vannak, ki az, akin kevesebben, de nyilván a sokszínűséget is szem előtt tartjuk ezen a fesztiválon, hiszen van egy olyan remek színpadunk, ami a Fonó Világzenei Színpad nevet viseli, ahol inkább ilyen kicsit undergroundosabb, folkosabb, jazzesebb előadókkal találkozhatnak, illetve táncot is lehet tanulni minden hajnalban a helyi Tisza Virág Néptánc együttes tagjaival.
0: Nagyon jól hangzik. Az idei line-upból egyébként van olyan előadó vagy koncert, amelyre te személy szerint különösen vársz?
1: Igen. A szerdai előadó Basti zenekar Angliából. Én őket nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de nem az én kedvemért hívtuk meg a zenekart, ezt így szeretném leszögezni, hanem hogy jött, és az élő zenét én nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy ezzel nem is vagyok egyedül. Úgyhogy ők két nagy kamionnal jönnek, ők hozzák az összes felszerelésüket, mindent, ők már kedden elkezdik a beállásaikat, úgyhogy én rájuk nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem egy szuper koncertot fognak adni nekünk.
0: Az egyik legnagyobb idei bejelentés kétségkívül, ugye DJ Snake, úgy tudom, hogy 3 évnyi szervezés eredménye, hogy végül így Szegedre érkezzen, mi mindent kellett ahhoz, hogy így összejöjjön ez a nagy koncert?
1: Nyilván kellett hozzá egy turnéidőpont, kellett, hogy a Szegedi Ifjúsági Napoknak az előző évi line-upja olyan volt, amilyen volt, és hogy az előadó úgy gondolta, hogy akkor nagyon szívesen jön hozzánk, és természetesen a kollégámnak a munkája kellett, aki évről évre a külföldi előadókért felel, és ő bookingolja a fesztiválra az előadókat. Én nagyon örülök annak, hogy ez idén összejött, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan várják, és az előzetes jegyeladásokból is az jön számomra le, hogy sokan leszünk pénteken és szombaton is, és csütörtökön az miatt, mert hogy az is sem volt már, az Áriás sem volt az elmúlt évben. Egy év kihagyás után ő is itt lesz velünk a csütörtöki este.
0: Ugye a SZINnek nagyon komoly múltja van, hiszen 1968-ban indult. Hogyan lehet egy több mint fél évszázados fesztivált úgy megújítani, hogy közben megmaradjon a saját karaktere, mert megmarad?
1: Igen, nyilván a kezdetek kezdetén azért még egy teljesen másfajta fesztiválozás volt, egy Szeged különböző terein kapott helyet, de akkor is egy nagyon szerethető és nagyon bensőséges, családias, baráti összejövetel volt, és ezt próbáltuk mi is megtartani, hogy egy közösségformáló fesztivál maradjon ugyanúgy, ahogy a kezdetekben is a szervezőknek a célja volt, és azt gondolom, hogy kell egyfajta szeretet a szervezők részéről is, és odaadás, és mindenfajta lojalitás ahhoz, hogy ez a fesztivál az maradjon, és az legyen a jövőben is, amit mi nagyon-nagyon szeretnénk. És munkát és energiát nem kimélve, tényleg azon dolgozunk, hogy aki ide érkezik, és aki részt vesz a fesztiválon, mindenki nagyon jól érezze magát, és hogy úgy menjen el Szegedről 4 nap után, hogy igen, ide vissza szeretnék térni.
0: Az idei fesztivál új helyszínnel és bővül mit tud ez az új helyszín, amit eddig hiányoltatok a színről?
1: Nem hiányultunk visszajelzések alapján, hogy eddig nem volt ilyen VIP helyszínünk, úgyhogy most lesz a rendezői bal oldalán a színpadnak egy Coca-Cola VIP-ünk lesz, ahol egy picit emeltebb színvonalon lehet majd a koncertet élvezni. Ez az új helyszínünk, és azért ne felejtjük el azt, hogy próbáltuk becsempészni a cégnek a portfóliájában, benne van egy belvárosi mozi is, és mi nagyon szeretjük a mozit is, és a mozis helyszínünk tavaly nagyon nagy sikernek örvendett, és próbálunk olyan filmeket, olyan alkotásokat becsempészni a napi felhozatalba, ami érdekes lehet bárki számára, hiszen zenekari, zenekaros, énekes és közönségfilmek kapnak helyet az idei repertoárba.
0: A szín már rég nem csak a klasszikus értelembe vett ifjúsági fesztivál. Engem az érdekelte, hogyan látod, mennyire változott az elmúlt években a közönség?
1: Változtak a fogyasztási szokások, teljesen más oldalról nézi egy 18-19 éves szórakozását, illetve szabadidő eltöltését. Ehhez mi próbálunk azért egy picit alkalmazkodni. Ami észrevehető az az, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtthöz képest a sátrazók eltűntek, vagyis jóval kevesebb van. Nem feltétlenül 4 napra érkeznek a vendégeink, hanem lehet, hogy csak egy-egy koncertre, vagy egy-egy napra jönnek ki, úgyhogy ők válogatnak, hogy mely előadókat látnák szívesen, és hogy melyiket szeretnék megnézni. Ebből a tekintetből valóban változott az elvárás. Nem feltétlenül 4 nap, hanem csak 1-2, vagy éppen úgy, hogy a kedvenceit meg tudja nézni.
0: És egy személyes kérdést hagytam a beszélgetésünk végére. Tudom, hogy egy ekkora fesztivál megszervezése alatt hatalmas munka van a kulisszák mögött. Így fesztivál igazgatóként tudsz-e még úgy színezni, mint egy civil fesztiválozó? Tehát van időd például csak úgy beállni és egy koncertre is ezt így élvezni?
1: Nincs, de idén azért több fesztiválra is ellátogattam a kollégákhoz beszélgetni meg, egy kicsit élvezni a fesztiválat. Arra, hogy egy koncertet végignéz, arra nincs idő. De az, hogy ott legyél a fesztivál életében, és szervezőként nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy én tényleg azt szeretem, amikor azt látom, hogy mindenki elégedett, és mindenki mosolyog. Nem feltétlenül a koncertélmény az elsődleges számomra, ilyenkor meg szerintem a kollégám számára sem.
0: Megformálódott különben még egy kérdés bennem. Külföldről, illetve az ország más részeiből is érkeznek látogatók. Mennyire tudja a szín Szegedet turisztikai szempontból erősíteni?
1: Én azt gondolom, és illetve a visszajelzések alapján a szállások többsége 90%-ban terítődik a szín ideje alatt. A város turisztikai szempontból pedig a napközbeni lehetőségek adottak, hiszen annyira gyönyörű ez a város, és olyan sokszínű a múzeummal, a Széchenyi térrel, az építészeti örökségével, hogy van mit nézni akkor is, mondjuk, hogyha nem feltétlenül bulizunk, hanem napközben azért egy picit szétnézünk Szegeden. Nagyon jó kávézóink vannak, nagyon sok helyi olyan kisebb nevezetességünk, vendéglátóegységünk, ahova érdemes betérni, és egy picit szemlélni a város érzését és körforgását.
0: Erika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hatalmas bulit kívánok nektek idénre is.
1: Köszönöm, mi meg szeretettel várunk benneteket, és mindenkit, aki Szegedre látogat augusztus végén.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Pannon Rádió. A te hangod.

13 óra 31 perckor a Press utolsó órájában hoztam egy programötletet annak, aki szereti a társasjátékokat. A Vajdasági Társasjáték Klub szeptember 5-én, 6-án, szombaton és vasárnap szervezi meg a 4. Vajdasági Társasjáték találkozót. A kétnapos eseménynek az Irina Péter-Évei Páros Csillag lakodalmas terem ad otthont, ahol több mint 250 társasjáték közül válogathatnak majd a résztvevők. További információ a Szabó Attilától kérhető a 0638990497-es telefonszámon. A rendezvény ingyenes és kísérletbarát.

0: Európa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai presszóba, remélem, hogy jól telik a napotok. Köszönöm, hogy velem töltöttétek, velünk töltöttétek a napot. Kívánom, hogy legyen szép a délutánatok, és hallgassátok a presszót holnap, és Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Sziasztok!
2: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális-gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasolt, így a minimális órabér 371-ről 405 dinárra, a havi minimálbér pedig átlagosan mintegy 70 ezer dinárra, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. A szakszervezetek szerint a 600 eurós ajánlat nem elegendő. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg legkésőbb szeptember 15-ig. A szabadkai Nasáradoszt iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyermekek névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztették, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsődei, valamint a 3 éves kortól iskola kezdésig tartó óvodai csoportokba meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújthatnak be fellebbezést kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-e és 28-a között bírálják el. tegnap kezdődött a pótérettségi azon szerbiai nyolcadikosok számára, akik igazolt okokból nem vettek részt a júniusi kísérettségén. A tanulók 3 napon át minden alkalommal 9 és 11 óra között írják meg a teszteket. Tegnap anyanyelvből és irodalomból vizsgáztak, ma matematikából, holnap pedig az 5 választható tantárgy egyikéből írják meg a tesztet. Az előzetes eredményeket csütörtökön reggel 8 óráig teszik közzé. Ugyanezen a napon 12 és 16 óra között lehet kifogást benyújtani a kísérettségi eredményeire, a végleges eredményeket pedig csütörtökön 20 óráig hozzák nyilvánosságra. A középiskolai beiratkozás 3. körére augusztus 24-én és 25-én kerül sor közvetlenül az iskolákban, kivéve a zene és balett iskolákban. A szárazság és a magas hőmérséklet miatt tovább csökken a Duna vízszintje Bezdánnál és Gombosnál. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a következő napokban további apadás várható. Az előrejelzések szerint csütörtökig Újvidéktől felfelé további 10-12 cm-es vízszintcsökkentésre lehet számítani. Ezt követően stagnálás, majd kisebb vízszint emelkedés várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges errekezését, hogy a víz egy részének átirányításával megkönnyítse a paksi atomerőmű egyik reaktorának hűtését, az illetékes szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakasz vízállására, valamint a folyami közlekedésre és a vízi áruszállításra.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, egy hideg front érkezett a Kárpát-medencébe, ez befolyásolja most az időjárást. Ma még 30 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk, az elkövetkező napokban azonban lassan, de biztosan visszatér a kánikula. A meteorológusok szerint csapadékra is lehet számítani.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
12: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.
13: We

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Programajánló.
5: 7 nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinárra, a havi minimálbér pedig 70.470 dinárra, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. A szakszervezetek szerint a 600 eurós ajánlat nem elegendő. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg legkésőbb szeptember 15-éig. A Szabadkai Nasarádoszt iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyermekek névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvoda épületének bejáratánál kifüggesztették, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsődei, valamint a 3 éves kortól iskola kezdődik tartó óvodai csoportokba meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-a között nyújthatnak be fellebbezést kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-a és 28-a között bírálják el. Az Etna ismét kitört Szicíliában füstöt és hamut lövelve az égbe, egy nappal azután, hogy egy amerikai turista villámcsapás következtében meghalt, miközben a vulkánon túrázott. A 29 éves Kansasból érkező turista az olasz tűzoltók közlése szerint olyan területen tartózkodott, amelyet a közelmúltbeli vulkáni tevékenység miatt lezártak a látogatók elől. Vasárnap este helikopterrel mentették ki az erdőhatár fölötti kitett területről, de később halottnak nyilvánították. A hatóságok nagy kiterjedésű területeken korlátozzák a vulkán megközelítését. Az Etna tevékenységi miatt Catania repülőterét is a múlt hét nagy részében le kellett zárni. Illetékesek szerint az utóbbi évtizedekben több embert ölt meg villámcsapás az Etnán, mint maga a vulkáni tevékenység. Észak-Macedóniában már a harmadik ember halt meg a nyugat-nílusi láz következtében. A 61 éves szkopjei férfi, akinek több kísérő betegsége is volt, a hétvégén hunyt el a fertőző betegségek egyetemi klinikáján, számolt be egy helyi hírportál. A klinika igazgatója elmondta, hogy a betegnél laboratóriumi vizsgálattal igazolták a nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés egyik formáját, amely súlyos klinikai lefolyással járt.
9: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, egy hideg front érkezett a Kárpát-medencében még tegnap este, ez befolyásolja most néhány napig az időjárásunkat. Az elkövetkező napokban azonban lassan, de fokozatosan és biztosan visszatér a kánikula. A meteorológusok szerint a hét második felében csapadékra is számítani lehet.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: Készen állsz?
12: Oh yeah!
11: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
12: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Nem született megállapodása a jövő évi minimálbérről, a döntés a kormány kezében maradt. 10 új támogatási programmal segít a szerb kormány a kisvállalkozásoknak és a vállalkozóknak. Megjelentek a szabadkai Nasáradoszt iskoláskor előtti intézménybe felvett gyerekek listái, és felújítás miatt ideiglenes helyszíneken kezdik az új tanévet a magyar kanizsai óvodások. Ezek a fő témák, jönnek a részletek. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinárra, a havi minimálbér pedig 70.470 dinárra, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg legkésőbb, szeptember 15-ig. Az ülés után Siniša Mali pénzügyi miniszter kiemelte, az állam által meghatározott emeléssel a minimális fogyasztói kosár értékének 117%-át fedezné a minimálbér. Mali szerint ez az utolsó lépés a szerb a 2027 programban kitűzött cél elérése előtt, amely szerint 2027 végére 650 euróra kell növelni a minimálbért. A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy szeptember 14-én egyszeri támogatást fizetnek a nyugdíjasoknak és a rászoruló családoknak, szeptember 22-én pedig minden nagykorú állampolgár 6000 dináros egyszeri támogatást kap.
7: A minimálbér csak egy része a felelős gazdaságpolitikának. Az életszínvonal javítását a bérek, a nyugdíjak és a minimálbér emelése is szolgálja. Másrészt pedig, amikor valamilyen probléma merül fel, az állam ott van, hogy reagáljon és segítséget nyújtson. A jövőben is így fogunk eljárni. Ezzel a 9,2%-os emeléssel fontos lépést teszünk afelé, hogy jövő év végére Szerbiában az átlagbér elérje az 1400 eurót. A minimálbér emelése ugyanis felfelé húzza az átlagbéreket is. Ahogy tudják, már tavaly decemberben az átlagbér átlépte az 1000 eurós határt, és 1057 euró volt. Ezzel az ígéretünket is teljesítettük. Ezek mindegy olyan kirakós fontos darabjai, amelyet felelős gazdaságpolitikának nevezünk, és itt nem fogunk megállni.
6: 10 új támogatási programmal segíti a szerb kormány a kisvállalkozásokat és a vállalkozókat. A csomagra összesen 3,6 milliárd dinárt különítettek el, amelyből 860 millió dinár visszanem térítendő támogatás, emellett pedig kedvezményes hitelek is elérhetők. A lehetőségek a már működő vállalkozások mellett a fiatalokat, a nőket és a külföldről hazatérőket is célozzák. A támogatásokat többek között beruházásokra, fejlesztésre és forgóeszközök finanszírozására lehet felhasználni. A részleteket Szabó Regina mondja.
1: A támogatási csomagra mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, szövetkezetek és egyesületek is jelentkezhetnek. A programok a már működő vállalkozások mellett a kezdő vállalkozókat, a fiatalokat és a nőket is célozzák. A támogatásokat többek között alapanyagok és egyéb termelési kellékek beszerzésére, gépek, berendezések és szállítójárművek vásárlására, valamint a termelési kapacitás bővítésére lehet használni. Adriana Mesarović, miniszterelnök helyettes, gazdasági miniszter. Tehát ezekben a programokban 40-től 100%-os visszanemtérítendő támogatást is igénybe vehetnek, valamint támogatott hitelekre is jogosultak lehetnek, amelyeket a kereskedelmi bankokon keresztül évi 2%-os fix kamattal biztosítunk. Ez valóban komoly lendületet adhat a vállalkozásoknak. Ahogy már említettem, szeretnénk támogatni a kisvállalkozásokat, valamint megerősíteni a fiatalokat és a nőket abban, hogy megvalósítsák üzleti elképzeléseiket. Ez tehát a startupokra, valamint a már működő vállalkozásokra és egyéni vállalkozókra is vonatkozik, hogy új lendületet adhassunk a működésüknek. A csomag a külföldről hazatérőket is támogatja, ha Szerbiában szeretnének vállalkozást indítani vagy fejleszteni. Számukra 1,5 millió dinár visszanemtérítendő támogatás, és ugyanekkora összegű kedvezményes hitel áll rendelkezésre. Ha azonban saját önerővel rendelkeznek és nem szeretnének eladósodni, akkor csak a visszanemtérítendő támogatást is igénybe vehetik, és ennek segítségével fejleszthetik tovább vállalkozásukat. Emellett a kereskedelmi bankokon keresztül támogatott kamattal biztosított hiteleket is elérhetővé tettünk, évi fix 2%-os kamattal. Ez a kereskedelmi banki hitelekhez képest akár 3-4-szer is kedvezőbb lehet. Ezek a hitelek forgóeszközök finanszírozására és beruházásokra is használhatók, így érdemben segíthetik a kisvállalkozásokat. A pályázati felhívások már elérhetőek a Szerb Gazdasági Minisztérium honlapján. Jelentkezni szeptember 4-éig lehet. A minisztérium szerint az eljárást egyszerűsítették, a pályázóknak a kérelem mellett üzleti elképzelésüket és üzleti tervüket is be kell mutatniuk. Fontos újdonság, hogy aki több program feltételeinek is megfelel, egyszerre több támogatásra is pályázhat. A megítélt összegeket ugyanakkor csak a pályázatban meghatározott célokra lehet felhasználni. A felhasználást pedig ellenőrzik.
6: A szabadkai Nasár Ádoszt iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-27-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyerekek névsorának közzétételét. A listákat ma délig a legtöbb óvodai épületének bejáratánál kifüggesztették, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. A névsorokon azoknak a gyermekeknek a neve szerepel, akiket a bölcsődei, valamint a 3 éves kortól iskola kezdésig tartó óvodai csoport meghirdetett pályázat alapján vettek fel. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújhatnak be fellebbezést, kizárólag elektronikus úton. A beérkezett fellebbezéseket augusztus 24-e és 28-a között bírálják el. Ideiglenes helyszíneken kezdik meg az új tanévet a magyar kanizsai óvodások. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény növendékeit a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ fogadja. A költözésre az óvoda épületében zajló munkálatok miatt van szükség, Korom Sarolta riportja.
0: Az idei tanév kezdete előtt 2 héttel még javában zajlanak a munkálatok a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény központi épületén. A nyár eleje óta kívül és belül is dolgoznak az épületen, amely így egyelőre nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A közel fél évig tartó felújítás idejére ezért átszervezik az óvoda működését, a csoportokat a helyi KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ fogadja. Márta Otília, az intézmény igazgatója.
8: Ebben a két intézményben 3-3 csoport fog dolgozni, és lenni ott lesznek a gyerekek. Pontosan 135 gyermeket érint ez a költöztetés, de ez elkerülhetetlen a biztonság érdekében. Más opciót nem gondoltunk, mert ezek az intézmények megfelelőek arra, mind higiéniailag, mind pedig minden szempontból, mert oktatás folyik mind a kettőben, tehát a higiéniai feltételek és a termeknek a nagysága is megfelel arra, hogy itt megfelelő oktatás folyjon.
0: A mintegy 20 millió dinár értékű beruházás a tartományi kormány támogatásával valósul meg. A munkálatok mellett az önkormányzat az óvodások ideglenes elhelyezésének megszervezésében is szerepet vállal. Fontos szempont volt, hogy a felújítás ideje alatt a gyermekek továbbra is helyben, megfelelő körülmények között kezdhessék meg és folytathassák az új tanévet. Fejszámmel Róbert, magyar kanizsai polgármester.
9: Természetesen az önkormányzat részéről meg volt a nyitottság és a támogatás arra vonatkozóan, hogy új intézményekbe kerüljenek a gyerekek, hiszen lehetett volna választani, vagy nem lesz fél évig óvoda, vagy a gyerekeket utaztatjuk a falvak különböző óvodáiba. Én úgy gondolom, hogy egyik sem a legjobb megoldás. Ez, ami most megszületett az óvoda szakkáderei részéről és vezetősége részéről, hogy egy másik intézményt alakítsunk át a gyerekeknek megfelelő helyszínni. Én úgy gondolom, és ez itt van Magyarkanizsán, úgy gondolom, hogy ez volt rá a legjobb megoldás.
0: A munkálatok várhatóan az év végéig befejeződnek, így a tervek szerint az óvodások már a második fél évet a megújult intézményben kezdhetik meg.
6: A pontos idő 16 óra 10 perc.
10: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fokot mérhetünk, holnap változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, emellett újabb felmelegedés veszi kezdetét, míg holnap, azaz szerdán 32, csütörtökön és pénteken már 37 fok körül fognak alakulni a csúcsértékek.
12: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
13: Reklám.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizd egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
17: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Jesse J és a California című újdonságával indult a mai csillagulás. Hello, mindenkinek jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Kérjetek, kívánjatok 063-621-605, illetve a Facebookon Csillagulás Pannon Rádió. Ezt ugye 19 óráig tehetitek meg. És még játszani is fogunk, de az majd a harmadik órában. Most jött Another, és 54 Ultra is a Talk to You a mai kedvencek közül. Pedig kívánok kellemes időtöltést a folytatásban. Veletek a műsor házigazdája, Boros Alent halljátok.

0: It's all the szívtelen, a Heartless, Steve Aoki-tól. 16 óra 20 perc van, és a folytatásban az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek. Hello csillakulás, a Follow the Flow, Beszívom című számát kérném. Köszönöm, Zsuzsi. Mindjárt jön a dal. Üdv Alen a csúcson túl, ez lenne a kérésem. Mindenkinek küldöm, aki szereti. Kösz Csaba, Majka Nika is. Curtis, itt lesz tehát az a bizonyos When the Rain Begins to Fall, klasszikus 80-as évekbeli dalocska átirata, magyarra a csúcson túl. Szia, Andi vagyok, Louis Capaldi, Someone You Loved című dalát szeretném. Köszönöm, meg lesz. Sziasztok, a Be Mine című dalt kérném, és küldöm kamerától Zolinak. Kösz szépen, Szandi. Szandi kérte és küldi, jön majd Kamrad és a Be Mine a mai kedvencek közül, illetve Hello Deliriumtól a Silence, ezt pörgess le, kösz előre, üdv Ervin. Pedig a 2008-as változatban jön majd a Silence, a blokk végén a Deliriumtól, előtte Majka, Curtis és Nika, itt lesz Kamrad, itt lesz a Follow the Flow, kezdésnek pedig Louis Capaldi.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up? This is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.
9: I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Mert van,
1: hogy fáj. A folytatáson Beretko Ádám mesél egyik legutóbbi daláról, ennek a címe Miért, miért?
2: Miért voltál szép sok hibámmal? Bőrigáztam, te így szeretsz.
3: Amikor elkezdtem írni, akkor én nagyon kérdésekben voltam magammal is kapcsolatban. Tehát amikor elkezdtem írni, akkor nem gondoltam, hogy ez egy szerelmes dal lesz, hanem saját magamnak egy vallomás. Tehát körülbelül így indult el a sztori. Utána elővettem, és meghallgattam, és akkor eszembe jutott, hogy én most hol tartok, milyen ember van mellettem.

0: mennyire szeretem őt, és elkezdtem, egyik délután a saját stúdiómban voltam, és így alkottam, és elkezdtem sírni. És ahogy írtam a dalt közben, és nekem ez fontos. Innen tudtam, hogy ez egy őszint, nagyon őszinte dal számomra is, tehát nekem is, így a közönség is biztos szeretni fogja. Mesélek nekünk, veled őrzöm mindazt, mindazt, amiért éltem, a csillagok közelemre hívlak újra téged. Emberek egyrészt nagyon változatosan gondolkodnak, így nehéz megmondani, hogy mit éreznek és hogy mit nem. Viszont az, hogy betalál egy gondolat vagy egy érzés, az sem könnyű. Viszont én egyébként nem mindig úgy írom meg a dalokat, hogy akár ez egy szerelmes dal, vagy mit tudom, ez egy elvesztésről szól, vagy valami, hanem igazából ők mondják meg, ők formálják azzal a dalal, amivé szeretnék. Szóval igazából ilyenből szabad út van, ilyen szempontból az én oldalamról.
1: Azok a napok, mikor nem voltam jól.

0: love you, baby.
1: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
1: Programajánló.
5: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Csillagullás. Több mint kívánság műsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon.

Így szólt a Mécsik, a mai kedvencek közül DJ Goya, illetve Jason Derulo közös dala. 17 óra 11 perckor pedig újabb kívánság dalok teljesülnek. 19 óraig lehet egyébként még kérni, kívánni. Szia, Len, szeretném a szólna a Benassi Brothers-től, az Every Single Day, régi kedvenc, kösz szépen, Edwin. Nagyot szólt a 2000-es években, igazi klubkedvenc volt, jön tehát majd az Every Single Day, mégpedig a blokk végén. Üdvözlet, a Kowalski meg a Vegától szeretném meghallgatni a Sodorjon című dalukat. Hajnalka kérte, ezt is játszom, mégpedig másodikként. Ném egy újabb szép napot Bob Marley-tól, ha lehetne valamit, akár remixben. Köszönöm, Gábor voltam. Lenni fog még pedig a Sun is Shining, a napocska süt. Bob Marley Robin Schulz-al készült, illetve Robin Schulz készített egy pörgősebb változatot ebből. A Bob Marley klasszikusból ezt hallgatjuk majd. Hello, nagyon jó a műsor. Pöröghetne a Hurts a Wonderful Life Purple Disco Machine változatban. Nekem is, mindenki másnak is. Köszi, Ármin. Örülök, hogy tetszik. Ármin jönni fog majd tavalyi változatban. Mint egy negyed évszázaddal, 25 évvel később készített el az eredetihez képest Purple Disco Machine ezt a változatot a Wonderful Life-ból. Ezt hallgatjuk majd mindjárt. Illetve még egy üzenet, szia Nelly, Just a Dream című dalát szeretném a kívánság műsorban. Ezt pedig Ivet kérte, úgyhogy csak egy álom, Just a Dream. Ja, Nelly, aztán Kowalski meg a Vega, majd a Hurts Purple Disco Machine-nel, Bob Marley, Robin Schulz változatban, és a blokk végén itt lesz a Benassi Brothers. Don't

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: És akkor ő magától mondta, hogy figyelj, nem akarsz a magyar szöveget, mert most csomóltatom volt. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát, ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem ez arról szól, hogy a utóbbi években én nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellene tenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múltban, megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába volt, hibám, fenyeget a hang, kezdet szólítom, megtalál. Talán az ember minél tudatosabb, és minél igényesebb is lesz olyan szempontból, hogy mit enged be, és mit nem. Ettől egy kicsit szemcsésebb az élet, és komplexebb, tehát sokkal sűrűbben látom azt, hogy harcolnom kell, ami nem mindig egy ilyen vidám pillanat. Úgyhogy egyben egy ilyen dualitás van bennem, hogy egyben nagyon rosszul tudok lenni, és nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
1: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egész napos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
0: Műsorajánló.
7: A 2000-es évek buli himnuszai kedden estén

0: kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok. Kettő kívánságdal teljesül ebben az órában, illetve a továbbiak a következőben. 19 óráig lehet még kérni kívánni, minden mellett a következő óra elején pedig játszani is fogunk, ugye a hétvégi Retro Fesztivállal kapcsolatosan lehet majd elvinni páros belépőt, amennyiben jól válaszoltok és szerencsétek is lesz. Most viszont, szia, a Daniel Pitől kérném a Nem búcsúztam el című számot, mindenkinek küldöm, aki szereti őket. Üdv, Juli, mindjárt jönnek Daniel Pi Gergőjék, illetve Halli a Forever Young, a kérésem David Guettától, köszi, jó a műsor, ezt pedig Ákos kérte. Úgyhogy jön David Guetta, Ava Max-el az Alphaville klasszikusát feldolgozva, előtte pedig a Daniel Pi csapat.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: You Girl és Move Into The Sun Alternative-val. Nagy mai kedvenc, itt a Csillagulás harmadik órájában, ahol is mindjárt játszani fogunk a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
0: Vajdaság legnagyobb retro fesztiválja tehát a hétvégén az Atlantis Gardenben. Ott lesznek a rapfene gyerekek is. Egyébként az Animal Cannibals 89 óta létezik bizony is. Hát mint egy 5-6 évet vártok, mire beütött a siker. Na most, van egy ikonikus daluk, amely Budapest egyik kerületéről szól. Nem a dal címre vagyok kíváncsi, hanem Budapest hanyadik kerületéről. Van egy daluk az Animal Cannibalsnek, úgyhogy egy számot kérek, hogy hanyadik kerületről van szó. A dalcím alapján ki lehet abszolút következtetni, hogy hanyadik kerület. Szóval, ha már tudjátok a dalcímet, akkor annak is utána lehet nézni, így akkor nagyon egyszerűen meg lesz. Szóval, hanyadik budapesti kerületről énekel ikonikus dalában az Animal Cannibals. Ezt a számot kérem, illetve a teljes neveteket, nagyon fontos vezetéknévvel, keresztnévvel. Így tudtok részt venni a nyereményjátékban. 063-621-605, csak és kizárólag SMS-ben játszunk. Ez ami fontos. Nagyon fontos, hogy a teljes neveteket is tegyétek oda a szám után. Ugye, ami a megfejtés kell a legyen, hogy hanyadik budapesti kerületről van régebbi daluk az Animal Cannibalsnek, illetve ami még fontos, hogy csak és kizárólag a saját nevetekben játszatok. A nyereményjáték ezennel kezdetét vette, és mint egy 8 percig tart.

0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nyereményjáték lezárva, úgy érzem, nem volt könnyű a kérdés, de érkeztek helyes válaszok. Hogy pontosan melyik dalra gondoltam ez ügyben, íme

0: Sziasztok, én Ricsi P vagyok az Animal Cannibalsből, ez pedig a Pannon Rádió, hallgassátok éjjel-nappal.
1: És a József Áldos pedig a 8. kerület, úgyhogy aki ezt írta, hogy a 8. kerület, az bizony helyesen tette. Indul a sorsolás, rövidesen kiderül, ki lesz a mai nyertes. Ki biztosítja be a helyét szombat estére? Páros belépővel, vagyis másodmagával, ami pedig a sorsolás tart, jönne Daft Punk, és egy igazán jó kis dalocska, One More Time.

0: One More Time. Megtörtént a sorsolás. Mondom már is, kinek kedvezett a szerencsé, aki felkerült a nyertes listára, vagyis páros belépő nyertese lett, és másodmagából kívánok neki jó bulit a szombat esti Retro Fesztiválon. Ő Oroszi Viktor. Gratulálok tehát, érezzétek jó magatokat, Oroszi Viktor. Te is felkerülsz na nyertes listára, akinek pedig nem sikerült, az még a hét további napjain próbálkozhat, mint a csillaghullásban. Most pedig menjünk tovább, újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello, jó zenehallgatást mindenkinek! Na kérdésem az élnünk kellett volna a halott pénztől. Köszönöm, ha szólhat Edina. Szólhat bizony, hogy jön a halott pénzdala. Szia, Len, a Biolex és Nagy Bogi új dalát kérném. Bence kérésére jön majd a Nem hiszek című vadonatúj dal. Szép napot Adéltől, a Running in the Deep, ezt szeretném meghallgatni, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Klasszikus Adél is képviselteti magát ebben a blogban. Na, íme egy újabb hali csillaghullás, Don't You Worry Child. Ezt a számot szeretném. Köszönöm, Kriszti voltam. Jönnek majd a svédek, Svéd House Mafia, vagy Steve Angelo, Sebastian Ingrosso is, Axwell, a vokalista pedig John Martin. Don't You Worry Child, ezt hallgatjuk a blokk végén. Illetve még egy üzenet, illetve hát Norbi kérte Gary Halliwell, vagy Jerry Halliwelltől a Mi Cicolatino dalát. Itt a csillaghullásban ugye a valamikori Spice Girls taktól. Ez már egy szóló dal, latinos hangulatban. Jönte Jerry Halliwell, előtte Biolexék Nagy Bogival, itt lesz Adél, utána még Halott Pénz, majd pedig a Svéd House Mafia John Martinnal.
1: Hi everyone, this is Shakira.
2: What's up y'all, I'm Beyonce.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're checking out
5: Csillaghullás.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Mint egy 25 év után ismét összeállt az Emergency House, erről pedig a front a Sony Hampstead, aki mesél röviden a folytatásban.
2: Igazából egyszerűen érkeztek a felkérések, legtöbb rész hozzám, és én mindig próbáltam őket megkérni, megkeresni. Nagyon sokáig nem tudtuk összeegyeztetni, aztán egy lyukri szülinapon mindegyikünk megjelent. Ott volt egy meglepetés, 10 perc, amit így előadtunk, és igazából ott született meg a gondolat, hogy a srácok úgy csatlakoznának, és ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat. Valami hihetetlen egyébként, hogy 25 év után, mikor 4 ember újra kapcsolódik és találkozik, hogy valóban tud ugyanonnan folytatódni a dolog. Mi alapból se voltunk egy nagyon komoly brigád, most ezt ne a munka morálra értjük, hanem nyilván a hétköznapokra. Ami nagyon fontos szerintem egy kulcsmomentum, hogy soha nem voltunk haragban, nem vesztünk össze, nem voltak olyan tüskék, amit ilyenkor most még 2 hétig rángatunk ki, mielőtt újra együtt színpadra állunk.

klubélet már nem olyan, nyilván tudjuk. Nem igen. Úgy vannak már a dolgok, ahogy anno a 90-es években, amivel nincs gond, változik a világ, változnak az ízlések, az emberek tényleg nem hogy szűkül a világ, hanem szerintem még jobban nyílik. Igazából annyiban szerencsés úgymond a mi létünk, hogy a generációnk nagyon-nagyon nagyon kedves, nagyon odaadó, és szerintem azért az ország minden terén majd fogunk tudni egy kicsit időutazni a mi korosztályunkkal.

0: programajánló.
1: 25. új kenyér ünnepel Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Martin Garrix és a Division, ez volt a Gravity című dal, itt a Csillagulás mai utolsó órájában, és elérkeztünk a záróblokhoz kettő kívánságdal, ami még a mai adásban teljesül. Hello a Blinding Light című számot szeretném kérni a The Weeknd-től. Köszönöm, nagyon jó ma is a műsor, Szabina. Örülök, hogy így gondolod, Szabina. És mindjárt jön a dal is. Szép napot, Rózsa Magditól szeretném kis családomnak Bácskosút falvára küldeni a Hazatalált című dalát. Ezt pedig Ildikó kérte is küldi, jön Magdi, előtte pedig a The Weeknd.
1: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
2: This is The Weeknd.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

a Pannon Rádióban. A legnagyobb kedvencek itt a Csillaghullásban, ahol is a folytatásban jönne. Navarro Bar Csillaghullás Mix, és ahogy az keddenként lenni szokott, a 2000-es évek nagy-nagy zenéi lesznek egyvelekbe gyúrva, és ez várjátok egészen 20 óráig. Utána még maradva a 2000-es éveknél a rádiós válogatás lesz majd hallható 20 és 22 óra között, akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően, számítok majd a figyelmetekre, ugye a szokott időben. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig, sziasztok! Hey!

Csillaghullás a Pannon Rádióban. Csillaghullás a

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A szabadkai Nasaradoszt iskoláskor előtti intézmény megkezdte a 2026-2027-es nevelési évre a bölcsődei és óvodai csoportokba felvett gyermekek névsorának közzétételét. A listákat ma a legtöbb óvoda épületének bejáratánál már kifüggesztették, néhány intézményben pedig a holnapi nap folyamán teszik közzé. Azok a szülők és törvényes képviselők, akik nem elégedettek a pályázat eredményével, augusztus 18-a és 24-e között nyújthatnak be fellebbezést kizárólag elektronikus úton. Magyar Kanizsán pedig ideiglenes helyszíneken kezdik az új tanévet az óvodások. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény növendégeit a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ fogadja. A költözésre az óvoda épületében zajló munkálatok miatt van szükség. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális-gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinárra, a havi minimálbér pedig körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg legkésőbb szeptember 15-éig. Az ülés után Sinisa Máli pénzügyminiszter kiemelte, az állam által meghatározott emeléssel a minimális fogyasztói kosár értékének 117%-át fedezni a minimálbér. Tegnap a rendkívüli helyzetek szektora összesen 201 alkalommal avatkozott be, ebből 146 esetben szabadtéri tüzek miatt. Egy ember életét vesztette. A Sztolovi-hegységben pusztító tüzet továbbra sem sikerült lokalizálni. Továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb a helyzet, ahol már több mint 3500 hektárt érintett a tűz. Az éveleje óta a rendkívüli helyzetek szektora mintegy 24 ezer alkalommal avatkozott be. Az esetek felét szabadtéri tüzek tették ki, amelyekben 4 ember vesztette életét. A szárazság és a magas hőmérséklet miatt csökken a Duna vízszintje Bezdánnál és Gombosnál, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pedig a következő napokban további apadás várható. Mivel Magyarország megkezdte a Duna részleges elrekesztését, hogy a víz egy részének átirányításával megkönnyítse a Paksi atomerőmű egyik reaktorának hűtését, az illetékes szervek figyelemmel kísérik, hogy ezek a változások milyen hatással lehetnek a szerbiai Duna szakasz vízállására, valamint a folyami közlekedésre és a vízi áruszállításra.
3: Pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

mundo så det kan mor. Suis mes pas, je te séduirai.

pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.